Brahms Ámol kettős versenye hangzott el Sayaka Shoji, Ettore Pagano és a római Santa Cecilia Akadémia zenekara előadásában. Brahms általában nagyon sokat töprengett, gyötrődött, amíg megtalálta a végső formáját egy zeneműveinek. Most Liszt híres szimfonikus költeménye szól a Le Prelude.

Liszt Ferenc szimfonikus költeménye hangzott el, a Léprelőd zenéjét eredetileg Joseph Otron költeményei inspirálták. A mű programját Liszt így fogalmazta meg: mi más az életünk, mint előjátékok sorozata ahhoz az ismeretlen énekhez, amelynek első ünnepélyes hangját a halál csendíti meg. A halál és megdicsőülés következik.

Richard Strauss halál és megdicsődés szimfonikus költeményét adta elő a Római Szent Cecília Akadémia zenekara vezényelt Thomas Gugeis. Strauss a zenéiben szokása szerint eszmei hőst, és ezen belül egy általános emberi magatartást ábrázol. Most Liszt zongora darabja szól, a Csárdás obsztiné.

A csárdás obstinét Jozsván Immerzél játszotta. Ez a mű Liszt kései zongoradarabja. A különlegessége az ostinátó, vagyis a makacsul ismétlődő kísérő motívum, amely meghatározza az egész darab karakterét. A blokk végén Johannes Brahms Hámol klarinét ötösét halljuk.

Brahms Hámol klarinét ötöse hangzott el Thomas Fridley és a Sine Nomine vonós négyes előadásában. Brahms mindig szerény keretek közt élt, amikor anyagilag nagyon jól állt, akkor is olcsó éttermekben étkezett, nem nagyon költött magára, általában a Vörössünben tartózkodott. 4 óra van.

Ján Dizma Zelenka 1679-ben egy csehországi kisvárosban muzsikus családban született. Apja organista volt, ő maga pedig a prágai jezsuita kollégiumban tanult. 1710 körül szerződött Drezdába, az udvari zenekar első nagybőgőse lett. Egy hosszabb bécsi tartózkodástól és egy rövidebb Prágában töltött időszaktól eltekintve élete nagy részét Drezdában élte le. Az Elba parti Firenze, ahogy a száz főváros nevezték, jelentős kulturális központ volt. Zelenkától egy misét hallgatunk meg, méghozzá a karácsonyi misét.

Jándizma Zelenka karácsonyi miséjét énekes szólisták és a Musica Florea együttes adta elő. Az ilyen misék szövege a hagyományos ordinárium tételeire épül, zeneileg gyakran ünnepélyes, fényes hangzásvilág jellemzi ezeket. Begyi Smetana, a cseh zeneszerzés nagy alakja, 5 éves korában olyan jól hegedült, hogy részt vehetett már egy Haydn vonós négyes előadásában, 6 évesen pedig közönség előtt zongorázott. A Szug trió játsza a G-moll triót.

Bedzsi Smetana Opus 15-ös G-moll trióját hallottuk a Szuk trió előadásában. Mozart akartam lenni a zeneszerzésben, és Liszt a technikában, mondogatta később a cseh zeneszerző. Hát ha nem is lett Mozart és Liszt, de azért nagyon jó zenét írt. Edvard Grieg két norvég tánca következik.

Edvard Grieg két norvég táncát Hans Sitt átdolgozásában a Plovdivi Filharmonikus zenekar játszotta. Most Ludwig Litander első divertimentóját ismerhetjük meg. Litander a zenélésen kívül a katonai pályán szerzett érdemeket, a Turkúj Zenebarátok Társasága egyik alapító tagja volt.

Carl Ludwig Litander első divertimentóját Michael Hellasfú és Tuija Hakkila előadásában hallottuk. Johann Heinrich Roman Emol szonátája következik. Ez a zeneszerző Londonban tanult, aztán a stockholmi udvar karmestere lett, már élt Olaszországban és Franciaországban is.

A svéd zene atyának tartott Johann Heinrich Roman egyik zeneműve hangzott el, ez az E-moll suite, amit Karin Johnson Hazel játszott csembalón. Ruth Watson Hendersonról elmondhatjuk, hogy az Elmer Izerer énekegyüttes házi szerzője. Egyik kórusművét hallgatjuk meg a következő percekben.

Ruth Watson Henderson kórusművét az Elmer Izeler énekegyüttes adta elő. Johann Friedrich Fass a Dresdai udvar híres muzsikusa volt, a Tamás templom növendéke, aztán Kuna alatt Bayreuthba került hegedűsnek. Tőle a C-moll koncertot hallgatjuk meg a Nocturnóban.

Johann Friedrich Fast C-moll koncertója hangzott el Shai Kribusz, Miriam Hüttner, Sergio Azzolini és a Berni Camerata előadásában. Haydn fortepiano darabja következik, G-dur variációk a Gott erhalte Franz den Kaiser témájára. Példátlan népszerű lett ez a dallam.

A Gotterhalt hangzott el Haydn császár himnusza, illetve a dallamra készült változatok. András Tájer játszott fortepiánon. Mi pedig befejezésül ma Beethoven opusz 62-es Koriolányi tányát hallgatjuk meg. Búcsúzom a hangmérnök Papp Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. Úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelöli a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi az a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra áll rendelkezésre. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban lesznek. Hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Nemzeti Bank az előző vezetés és az Erste Bank közötti állítólagos nyomásgyakorlás ügyében. Az eljárás Simor András korábbi jegybankelnök kijelentései alapján indult, aki szerint az MNB korábbi vezetése megpróbálta elérni eltávolítását a hitelintézet felügyelőbizottságából. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A reptér a tervek szerint péntek reggel 7 órától indít és fogad majd ismét gépeket. Kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, este 14-20 fok várható.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
2: Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
0: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is köszöntöm Önöket, Szegyüd Énest hallják. Ludwig van Beethoven Ezdur oktettjével indítjuk a mai muzsikáló reggelben a zenehallgatást. Az Opus 103-as kompozíció negyedik tétele szól, a berlini filharmonikusok tagjai játszanak.

Ludwig van Beethoven Ez-dur oktettjének negyedik tételét hallottuk a berlini filharmonikusok tagjai előadásában. Most következik Sergei Rachmaninov kompozíciója, a második zongora verseny második tételét fogjuk hallani. Ez egy fontos mérföldkő Rachmaninov életében. Tudjuk azt, hogy az első szimfónia után nagyon mélyre került Rachmaninov, teljesen szétesett az élete, szakember segítségét kellett igénybe vennie ahhoz, hogy össze tudja szedni magát, egy pszichiáterhez fordult, és ez a zongora verseny a pszichiáternek való elismerés, illetve a pszichiáternek való dedikáció, ez egy különlegesség a zenetörténetben, kevés olyan zongora verseny van, amit egy pszichiáternek dedikálnak. Hát örülünk, hogy Rachmaninov összeszedte magát, méghozzá ilyen szép kompozíciók segítségével. A szólista Nikolaj Luganszkij.

Rachmaninov második zongora versenyének második tételét hallottuk Nikolaj Luganszky és a Birminghami Szimfonikus Zenekar előadásában vezényelt Szakári Orámó. Az, hogy egy zeneszerző a BACH motivumot használja Johann Sebastian Bachra utalva, az egyáltalán nem idegen szokás a mai nap, de Bachon kívül ezt nagyon kevesen használták nagyon sok ideig. Az első ilyen ember volt, aki ezzel utalt zeneileg Johann Sebastian Bachra, az nem más volt, mint Drusecki. Most az ő kompozíciója következik, az F-dur szimfóniát halljuk az Erdődi Kamarazenekar előadásában. A hangversenymester Szevcsik Zsolt.

Drusecki szimfóniáját hallottuk, az Erdődi Kamarazenekar játszott, a hangversenymester Szefcsik Zsolt volt. Külön köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be a műsorba, és az ébredés után most csosszognak ki elkészíteni a reggeli kávéjukat. Azért mondom ezt így, mert a következő mű tétel címében ez a csoszogás, ez megjelenik. Horowitz Music Hall szvitjének negyedik tétele szól, ez a lágy csoszogás. A Budapest Brass játszik.

0: csaszogtunk, méghozzá lágyan. Horowitz Music Hall szüitjének negyedik tételét a Budapest Brass játszotta. Szerintem nagyon jól illett ez a lágy csaszogás a reggeli csaszogáshoz. Valahogy a szemem mellett megjelent még egy csíkos köntös is. 7:01.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Vers következik, méghozzá évfordulóhoz kapcsolódunk. 1909-ben ezen napon született Radnóti Miklós. Most a harmadik eklógát halljuk Horváth Ferenc előadásában.
2: Pásztori múzsám, légy velem itt, bár most csak egy álmos kávéházban ülök, odakin fut a fény, a mezőkön némán túra vakond, kis púpjai nőnek a földnek, és szép testű, fehér fogú, barna halászok alusznak hajnali munka után a halasladikok sikos alján. Pásztori múzsám, légy velem itt is a városi berken. 7 ügynök ricsajoz, de 7 se riasszon el innen. Most is hidd el a gondüli szívüket, árva legények, s nézd azokat jobbról, mind jogtudor és furjázni nem tud ugyan közülük már senki, de hogy szivaroznak. Légy velem itt, tanítok, s 2 óra között berohantam elmélkedni a füst szárnyán a csodás szerelemről. Mint a kiszáradt fát egy kancsali csöpnyi madárfüty újra szül, azt hittem, s fölemelt a magasba, az ifjú régi tetőkre, a vágy kamaszos vadonába röpített. Pásztori múzsa, segíts! Most róla rikoltnak a hajnal kürtjei, mind párás teri hangon zengik alakját. Hogy süt a teste, szemén hogy villan a nyurga mosolygás, ajkán táncos okos léptekkel, hogy jön a sóhaj, hogy mozdul, hogy ölel, hogy nézi a holdat az égen. Pásztori múzsa, segíts! Szerelemről zengjem a dalt már. Karmol folyton a bú, új fájdalom űz a világban,

Csak ránk omlik az ég, nem jelzi halomporainkat, sem nemes ívű szép görög urna nem őrzi, de egy-két versünk, hogyha marad. Szerelemről írhatok én még. Csillog a teste felém, ó pásztori múzsa, segíts át!

Chopin 3 prelüdjét hallottuk Alexandre Tarot előadásában, előtte pedig Radnóti Miklósra emlékeztünk, tőle szólt a harmadik ekloga Horváth Ferenc előadásában. És hogyha már a harmadik eklogát emlegetjük, akkor egy kicsit én is fölkiáltok. Pásztori múzsa segíts, ahogyan Radnóti is fölkiáltott. Mit mondjak a következő zeneszerzőről, Pizenderről? Mondom azt, hogy gyakorlatilag egy olasz koncertómesteriskolában nevelkedett, csak éppen Németország közepén, ugye egy német zeneszerzőről van szó, és hát az olasz zenéhez nagyon közel állt. Vivaldi, Telemann és Albinoni is több művét neki dedikálta, ami hát akkoriban egy óriási elismerésnek számított. Most az Ezdur hegedűverseny harmadik tételét Mayumi Hirasaki és a koncertó Köln előadásában halljuk.

Johann Georg Pisendel S-dur hegedű versenyének harmadik tételét Mayumi Hirasaki és a Concerto Köln előadásában hallottuk. Írja az Útinform, hogy az M3-as autópálya Budapest felé vezető szakaszán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel a 40-es kilométernél csak egy sávjárható 3 kilométeres torlódás alakult ki. Valamint a 834-es főúton Nyárád és Nemesszalók között a 10-es kilométernél két személyautó karambolozott, az utat teljes szélességében lezárták. Valamint hozzáteszik, hogy erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető több útvonalon is, így az M3-as autópályán Magyaródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, valamint az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton Fótnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra az utakon. Most az olasz iskolában nevelkedett, de egyébként német zeneszerző után jöjjön egy echte olasz zeneszerző. A Sejem létre nyitányát halljuk Rossininek, a Filharmonia zenekart Alceo Galleira vezényli.

Gioachino Rossini a Sejem létre nyitányát hallottuk, a Filharmónia zenekar játszott, Alcio Galliera vezényelt. Hogyha már az Utinform híreit ismertettem, akkor ránéztem a BKK honlapjára is, nehogy valamiről lemaradjunk. Azt írják, hogy ma 7 órától a második kerületben a Törökvész úton a Kapi utca közelében félpályás lezárásra kell készülni, daruzás miatt várhatóan 15 óráig. Valamint hozzáteszik, hogy útszűkületre kell készülni mától. A 6. kerületben a Nagymező utcában, a Bajcsi-Zsilinszky út után, a Lovag utcánál építkezés miatt, illetve 8 órától a 7. kerületben, a Rottenmiller utcában a Lövölde tér felé, az István utcánál lezárták a külső zsávot, mert javítják a burkolatot szerda hajnalig. Most következik Isaac Albeniz Asturias című műve. Ne tévesszem meg senkit, hogy gitáron fogjuk hallani ezt a művet, és hogy nagyon gitárszerű, ez eredetileg zongorára íródott, és hát annak ellenére, hogy Asturia a címe nem is Asturia népzenéjét, hanem inkább az andalusz flamenkót idézi. Lorenz Dávid előadását halljuk.

0: Nem is hiszem el, hogy ezt eredetileg zongorára írták. Hát tényleg annyira gitárszerű ez a darab. Hogyan valósította meg vajon a zongoraművész ezeket az üveghangokat itt a végén, meg hát ezek az akkordfelbontások. Nem is értem, hogy lehetett ennek az eredeti verziója zongoradarab. Isaac Albanese Asturias című művét hallottuk Lorenz Dávid előadásában. Pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz. Úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, Volodymyr Zelenszkijjel közös kormányülés megtartásáról és infrastruktúrális fejlesztésekről állapodott meg. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A közlekedésfejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, a korábbi kormányzat tétlensége miatt Magyarország már elveszített 2 milliárd euró támogatást. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések, köztük a Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonal korszerűsítése. A matematikai írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 000, emelszinten pedig több mint 8 000 adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra áll rendelkezésre. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbeliket júniusban tartják. Kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A Kisalföldön és az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván is együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásárolja a jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönők Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. Bartók zenei díjátadó ünnepség május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. A Prolog következő műsorában Gustav Albert Lortzing Undine című négy felvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
3: Lortzing remek naturburs és bonviván volt, és vállalt tenor meg bariton szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
2: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Lendületes kedreggelt, kellemes ébredést és békés készülődést kívánok a kedves hallgatóknak, de mindenek előtt sok sikert az érettségizőknek. Kitartást, mindjárt vége. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szejlő Dénes. Félix Mendelssohn Bartholdy harmadik skót szimfóniájának második tételével indítjuk a második órát itt a Muzsikáló reggelben, a Rotterdami Filharmonikus Zenekar játszik.

Felix Mendelssohn Bartholdy harmadik skót szimfóniájának második tételét hallottuk, a Rotterdami Filharmonikus Zenekar játszott. Most egy vers következik, rövid lesz, sajnos ez nincs meg az archívumban, úgyhogy velem kell beírniük. Nem meglepő, hogy imád a nép téged, megmutattad a zene mire képes. E földön csak a te harmóniád egyesíti népünk minden fiát. És mint mesteri százféle hangzatod, a sok brit egymásra most összefog, úgy hangolod viszályos lelküket, ahogy hozzájuk szólsz, olyan ügyes, hogy újra lát a vak, hall a süket. Ismeretlen szerző költeményét hallottuk, Handelről írta, őt dicséri ez a pársor. Hát mi is dicsérjük Handelt, de ne csak dicsérjük, hanem hallgassuk is. Az F-dur orgona verseny harmadik tétele szól.

0: Handel művét hallottuk, ez volt az F-dur orgona verseny harmadik tétele, és ezt az orgona versenyt egyébként úgy is szokták hívni, hogy a kakukk és a csalogány van egy ilyen mellékneve, ez olyan, mintha egy mese lenne. Na de hogyha már mese, akkor emlékezzünk meg egy másik nagy magyarra is, aki 1936-ban ezen a napon született, május 5-én, ez nő nem más, mint Lázár Ervin, hallgassunk meg tőle egy mesét, a Két reggel című mesét halljuk Sipos András előadásában.
1: Egyszer két reggel találkozott a tejúton. Jó reggelt, reggel, mondta az egyik, és megemelte halványkék fényekből szőtt kalapját. Adjon Isten, mondta a másik barátságos rubinpiros mosolyjal. Hova, hova? Kérdezte az első, és megigazította magán fénylő drágaköves köpenyét. A földre megyek, mondta a másik átszellemülten. A fényekből szőtt kalapú erre elkomorodott. Még a kalapja is halványabb lett hirtelen, és a drága kövei, mintha elfelejtették volna a csillogást. Még hogy a földre, mondta bajoslatúan. Ne ám, hogy úgy legyen. Márpedig az úgy van. Ma lesz a földön május első vasárnapja, igaz? Igaz. Na hát akkor, ma én fogok lenderengeni és pitymallani. Azt szeretném látni, kiabált a társa. Május első vasárnapjára én megyek. Még hogy derengeni és pitymallani. Kerengeni és nyilallani fogsz, édes barátom. Ma én ragyogok fel a földön. Ezzel futásnak eredt, de a másik sem volt rest. Elgáncsolta. Puff, nagyot esett, csak úgy porzott a tejút. Nosza, összeverekedtek, tépték egymást. Hajnaldarabok, pitymallat rongyok, derűfoszlányok röpködtek körülöttük. Végre aztán az egyik győzött. Ki tudja melyik. A verekedés előtt egyforma szépek, daliásak voltak, utána meg egyforma rongyosak, töpörödöttek. S ment a földre, hogy fölváltsa az éjszakát. Az emberek meg kinéztek az ablakon, és azt mondták. De ronda reggelre virrattunk. És nem is lett jó kedvük egész nap.
0: De szerencsére ez nem most történt, most nagyon szép reggelre ébredtünk, és azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon jó kedve van, remélem az érettségizőknek is. Lázár Ervin meséjét hallottuk, ez volt a Két reggel Sipos András előadásában. És folytatjuk ezt a mesebeli hangulatot, Éjhidal az erdőben. Schubert kompozícióját halljuk Gerhard Mayer, Wolfgang Stahl, Dieter Fökel, Michael Schöppe és a berlini rádiókórus férfikar előadásában.

Schubert szerzeményét hallottuk, Így ital az erdőben címmel. Gerhard Meyer, Wolfgang Stahl, Dieter Fökel, Michael Schöppe játszott Kürtön, a berlini rádió kórus férfikarát hallottuk. Az érettségihez kapcsolódóan írja egy kedves hallgató, hogy kérdezi igazából, hogy én hogyan viseltem az érettségit, lámpalázzal vagy flegmán. Hát szerintem, aki flegmán viseli az érettségit, az, hát nem tudom, vagy nagyon okos, vagy annak tök mindegy, mert nem azon múlik az élete. Szerintem azért mindenki izgul egy kicsit, de sajnos igazából az érettségi körül nekem nincsen semmi olyan érdekes történetem, de abban bízom, hogy a hallgatóknak van, úgyhogy ha történt valami, amit szívesen megosztanának velünk, akkor kérem, hogy írjanak muzsikálóreggelkukacradio.hu és 0630303160 az SMS számunk. Hogyha esetleg van olyan történet, mint például, amit láthattunk az Éretlenek című filmben, akkor azt mindenképpen osszák meg velünk. Hadd szórakozzunk egy picit, hadd éljük át újra az izgalmakat. Addig is hallgassuk Popper Dávid szerzeményét, a Gordon Kaszvit második tételét halljuk, ifjabb Mező László és Farkas Gábor előadásában.

0: Papper Dávid Gordon kaszvicjének második tételét hallottuk ifjabb Mező László és Farkas Gábor előadásában. Jött is egy-két üzenet, írja egyik hallgató az érettségivel kapcsolatban, hogy nálunk az egyik osztálytársam még régebben annyira izgult, hogy sírógörcs jött rá, az érettségi elnök vette a lapot, és kinézett egy jó hosszú kávészünetre, mire végzett az osztálytársam idézelbetéve véletlenül pont befejezte a feleletet. Na hát, micsoda véletlenek vannak az érettséginél? 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. A Liszt Ferenc Kamarazenekar ma este Békés Csabán a Csaba Gyöngye Kulturális Központban lép fel. A műsoron Mozarttól a C-moll, Adagio és fuga, valamint a 495-ös jegyzékszámú Ezurkürt verseny Haydntől, a D-dur zongora verseny, a koncert zárásként pedig Schubert 5. B-dur szimfóniája csendül fel. Közreműködik Balogh József zongoraművész és Boldoszky Gábor trombitaművész. A koncerten vezényel Antal Mátyás, akivel Bolla Milán kollégám beszélgetett.
2: Mielőtt a Békés Csabai koncert műsoráról beszélgetnénk, kérlek, mesélj a Bartók Rádió hallgatóinak arról, hogy a Liszt Ferenc Kamara zenekarhoz milyen kapcsolatok fűznek, akár mint fuvola művészként, akár mint karmesterként.
3: Maga az, hogy ez a koncert létrejött, ez nem véletlen, hiszen ez egy repríz koncert, mert 25. szeptemberében volt egy 80. születésnapi koncertem, amit a Magyar Zeneháza rendezett, és erre partneremként a Liszt Ferenc Kamara Zenekar volt meghívva, illetve én lettem az ő partnerük, aminek nagyon örültem, hiszen a kapcsolatunk valóban nagyon régi keletű. Évtizedekkel ezelőtt már sokszor fuvoláztam a Liszt Kamara Zenekarban, ugye ők a fuvosokat mindig kisegítőként alkalmazzák. Azon a koncerten is játszottam, amit Sándor Frigyes tanár úr, Frici bácsi dirigált, az a bizonyos híres Máté Passió, ami a Zeneakadémián hangzott el, ez talán a 70-es évek elején lehetett, és hát karmesterként is egy párszor dolgoztam a Lisztékkel, már a műpa idején volt egy koncert, amire nagyon nagy szeretettel emlékszem, amin Mozart C-moll miséjét dirigáltam.
2: És hát Mozart a mostani koncert programjában is szerepel, ugye Bécshez kapcsolódó szerzők, Mozart, Haydn, Schubert, illetve két kiváló szólista is lesz Balogh József és Boldoszky Gábor személyében. Most már túl vagytok a próbákon, hogyan zajlottak a próbák, mennyire találtátok meg gyorsan, hamar a közös zenei nyelvet, hogyan hatottatok egymásra?
3: Mind Balogh Józseffel, mind Boldoszky Gáborral már ez egy sokadik találkozás. Balogh Józsival azt lehet mondanom, hogy kifejezetten barátságban, szakmai barátságban vagyunk. Az első találkozásunk nagyon érdekes volt. Azt hiszem, hogy 15 évvel ezelőtt dirigáltam Stravinsky A mennyegző című művét, ami 4 zongorára és ütőhangszerekre van írva, természetesen nagy kórus és szólisták, és az egyik zongorista Balogh József volt, és aki már akkor elvarázsolt a fantasztikus anyagtudásával, ritmikai biztonságával, zenei rátermettségével, aztán később Ravel zongora versenyt csináltunk együtt, Rachmaninov másodikat, harmadikat, Mosonyi zongora versenyét lemezre,

0: mondjuk Mozart, Haydn, Schubert hangzást tekintve.
1: A Liszt-tel egész egyszerűen a dolgok annyira értelemszerűek és magától értetődőek, például nagyon érdekes, hogy a Haydn zongora verseny közben Balogh József mondott egy dolgot, egy hosszabb zongoraszóló alatt két ütemenként erőteljes akkordokat kell játszani a zenekarnak, és akkor Balogh József azt mondta, hogy ezeket az akkordokat egy kicsit mindig játszunk úgy, hogy amilyen hangnemben van, illetve amilyen harmóniai vonzata van, azt szerint súlyozzuk. És annak ellenére, hogy ez különösebb magyarázatot kellett volna fűzni, azt a zenekar, ami olyan magától értetődő, természetesen játszotta azt, hogy a vonzatok szerint az egyik akkord energikusabb, a másik egy kicsit kiold az előzőhöz képest, és így tovább. Tehát ezek a dolgok a Lisztéknél fantasztikusak. Ez egy nagyon jókedvű hangverseny egyébként, mind a Mozart kürtverseny, mind a Haydn zongoraverseny, mind pedig a Schubert szimfónia a mesterek kifejezetten derűs alkotó perceiből datálódnak, kivételt képez a nyitó mű, a C-moll adagio is fuga, ami viszont Mozart egyik legdrámaibb alkotása.
2: Antal Mátyást hallottuk, akivel Bolla Milán kollégám beszélgetett, tehát ma este lesz a koncert. Békés Csabán a Csabogyöngye Kulturális Központban lép fel a Liszt Ferenc Kamarazenekar, és ugye a műsoron ott lesz ez az említett Schubert 5. B-dur szimfónia. Most ennek az első tételét hallgatjuk a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában, a hangversenymester Rolla János.

Franz Schubert 5. B-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszott, a hangversenymester Rolla János volt. Jött több üzenet is érettségivel kapcsolatban, írja a kedves hallgató, hogy magyar szóbeli érettségén kihúztam azt a tételt, amit nagyon szerettem volna. Szinte ugrándoztam örömemben, a tanárnő nyújtotta a kezét, hogy elkérje a számot tartalmazó cetlit, de én félreértettem és kezet fogtam vele. Kínos örökcsérés lett a vége, én pedig azt hittem, hogy elsüllyedek. Azt is hozzáteszi még a hallgató, hogy most már vicces, de évekig kísértett a jelenet. Hát meg tudom érteni, de tényleg vicces. Talán erre szokták azt mondani, hogy tragédia plusz idő egyenlő komédia. Ha már ma magyar érettségi lesz, matek érettségi lesz, akkor ezzel a képlettel szerettem volna hozzájárulni. Köszönjük szépen az üzenetet, és még fogunk ezzel foglalkozni. Jött több üzenet is, és bátorítom a kedves hallgatókat, hogy osszák meg velünk az érdekes érettségi történeteket. Most azonban József Haydn numero 83-as G-moll szimfóniájának harmadik tételét hallgatjuk. A Philharmonia Hungarica játszik vezényel Doráti Antal.

0: Haydn numero 83-as G-moll szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a Philharmonia Hungarica játszott, Doráti Antal vezényelt. Egy másik kulturális ajánlóval folytatjuk a műsort. 75 éves a Magyar Rádió énekkara. Az évforduló alkalmából az együttes a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében ad koncertet ma este 19 órától. A hangverseny, amelynek műsora a reneszánsztól a kortársig, a kórus irodalom egészét lefedi, egy kicsit más, mint amit az énekkartól megszokhattunk. Hogy miben más, arról Szabó Sipos Máté karigazgatóval Várgedő Anna kollégám beszélgetett.
1: Az ünnepi hangversenyre ezúttal nem nagy kórusos, hanem kamaraművekkel készülnek. Hogyan jött az ötlet?
2: A társas éneklés hagyománya ugye egészen a 15. századtól kezdve elterjedt volt, ugye ez a kis csoportokban közösségi éneklés Angliában, aztán később Németországban és Olaszországban, tehát ezt a hagyományt próbáljuk föleleveníteni ezzel a koncerttel.
1: Szinte minden mű más és más felállásban, más énekesek előadásában hangzik el. Hogyan osztották be, hogy melyik műben kivesz részt? Milyen beleszólást kaptak ebbe az énekesek?
2: Közösen állítottuk össze ezt a repertoárt. Voltak ajánlatok, ugye az énekeseink szerettek volna bizonyos darabokat elénekelni, voltak ötletek, és aztán a végén én is ajánlottam egy jó pár darabot, és így alakult ki ez a repertoár, ami hát széles 500 évet foglal a reneszánsztól egészen napjainkig. Itt minden kollega magas szintű hangi felkészültséggel rendelkezik, úgyhogy nem kötelező, hogy szólista módon nyilatkozzon meg, de azt, hogy a hangképzése az gyakorlatilag egy szólistának megfelelő hangképzés legyen, azért az a nagyon fontos szempont, tehát itt igazából nagyon sok szólista is van az énekkarban, akik szóló feladatokat is szoktak énekelni, de hát a közös éneklés az más, az kicsit más kvalitásokat is kíván, pont az alkalmazkodás, pont az együtt muzsikálás képességét, és hát ebben a társas éneklésben meg az a nehéz, hogy ugye nem nagy létszámú szólam részeként kell szerepelni, hanem minden szólamot szinte egy ember énekel, tehát az együtt muzsikálásnak, a kamarazenélésnek a finomságai mutatkoznak meg, és hát ez egy külön feladat. Még azért azt el kell mondanom, hogy a darabok egy részét zongora kíséret is szerepel, Murata Marika, aki az állandó zongora kísérőnk, ő viszi a hátán ezt az egész estet, tehát nem csak a kapella énekelnek, hanem kísérettel is, egy landkíséretes darab is lesz, úgyhogy nagyon izgalmas formációk fognak megszólalni.
1: Mi a tapasztalata, hol van az énekes kamarakoncertek szerepe a mai koncert életben? Milyen térben működnek jól, hogyan fogadja a közönség?
2: Hát ez majd kiderül, kevés ilyen koncert van, illetve hát ugye vannak kisebb énekegyüttesek, akiknek a repertoárján szerepelnek ezek a művek, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hagyomány, a kvártett éneklés, ami Brahmsnál vagy romantikában nagyon jellemző, hogy nagyon sok darab íródott erre az apparátusra, vagy a táfelmuzik, amikor baráti társaságok összejöttek és együtt muzsikáltak. Ezt a fajta hagyományt hozná vissza, és nagyon bízom benne, hogy ezzel talán inspirációt és kedvet csinálunk az énekeseknek is, hogy ilyen formációkban énekeljenek.
1: Tervezi, hogy a jövőben is hangsúlyt fektet a kamaraformációkban való fellépésre?
2: Mindenképpen, ez ugyanúgy, mint ahogy a zenekarok építésében is nagyon fontos a kamarazenélés, ugyanúgy egy énekkar életében is, főleg egy ilyen minőségű énekkar életében nagyon fontos, hogy kisebb csoportokba jobban figyelve egymásra, az érzékenységet fejlesztve, a muzsikálás szabadságát is visszaadva próbáljunk ilyen formációkban dolgozni, és hát ez műhely munkának is nagyszerű.
0: Szabó Sipos Máté karigazgatóval beszélgetett Várgedő Anna kollégám, tehát a Magyar Rádió énekarának ünnepi hangversenye lesz ma este 19 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében. Most következzen Schumann a Csillagokhoz című kétkórusos műme, a Magyar Rádió énekar előadását halljuk.

Schumann a Csillagokhoz című művét hallottuk a Magyar Rádió énekkarának előadásában. Írja nekünk Ákos az érettségivel kapcsolatban, hogy második volt a névsorban, és az előtte kezdő diáktársa a kedvenc törítételét húzta, a hideg háborút. Azt írja Ákos, hogy egyetlen mondatot sem bírt összerakni róla, és hát emiatt nagyon rosszul érezte magát. Aztán a vizsgaelnököt a kialakuló helyzet miatt azonnal próbálták kávészünetre terelni, ami elég furcsa hatott az éppen elkezdődött érettségi miatt, mire aztán rábeszélték az elnököt a kávéra, én következtem, és a török hódoltsággal nyugtattam az enyhén izgatott állapotban lévő bizottságot. Hát talán ez volt az első alkalom, hogy a török oldaltság nyugtatóan hatott Magyarországon. Egy másik hallgató azt írja, hogy nekem a matek érettségével kapcsolatban a 2x2 néha 5 film jut az eszébe, nekem akkor pedig a nincs 2x4 nélkül. Handel vízi zenéjéből szól részlet.

0: Handel vízi zenéjéből szólt az ötödik tétel, a Linde Consort játszott vezényelt Hans Martin Linde. Kedves hallgatóink, mindjárt jön a kinyárma, pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra a mikrofonnál, Ötvös Ádin. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban lesznek. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a tegnapi magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt, az összeállítása a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyődi György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Hozzátette, kifogásolható az is, hogy a téma kifejtésnél csak líra volt, a novella értelmezése ugyanis könnyebb, főleg a gyengébb tanulók számára. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A csökkenő népesség és foglalkoztatottsága az új kormány egyik fő gazdasági kihívása, a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó és járulék bevételeket, miközben a nyugdíjkiadások emelkednek. Lemond rendezvényszervező kommunikációs és média cégében birtokolt tulajdon részéről és felajánlja azokat az államnak Balási Gyula, médiavállalkozó. Nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak rendezvényeinek lebonyolítása. Az üzletember több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. A Kontroll YouTube csatornáján megjelent interjúra reagálva Magyar Péter leendő miniszterelnök Rogán Antal strómanjának nevezte Balási Gyulát, és korábbi üzenetét idézte, ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Emlékművet állítanak az Újvidék vasútállomáson a 2024-es tragédia áldozatainak. A 16 halottra egy kőtábla emlékeztet majd, amelyen a dátum és az áldozatok neve szerepel. A pályaudvar előtetője több éves felújítás után 2024 őszén szakadt le, 16 ember halálát okozva. Az eset után országos tiltakozások indultak és több vezető is távozott posztjáról. Kisebb földrengést mértek Kelet-Horvátországban, amelyet a déli határ mentén Magyarországon is érezni lehetett. A 4,1-es erősségű rengést hajnalban rögzítették, epicentruma a Kopácsirét térségében volt Eszék közelében. Kezdetben sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Délután 25.30, késő este 14.20 fok várható, 8 óra, 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenymérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
4: Zene. klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál Zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
5: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
6: Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Dés András Quartet Decisions We Make című lemezét mutatjuk be. A Bécsben élő ütőhangszeres zeneszerző művésztársaival dallamos, táncolható grúvokat, színes zenei világot hozott létre. A különleges ütőhangszer apparátushoz trombita, zongora és elektromos gitár társul. A Dés András Quartet új albuma ma 22 óra 58 perckor a Bartók Rádióban.
7: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 8 perccel.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
8: Máni Csongor vagyok, jó reggelt kívánok.
0: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm, kedves Csongor. Örülök, hogy jelentkezett a játékra, és örülök, hogy együtt játszhatunk. Hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor tárgynyereményt küldünk. Ez most egy 14 CD-ből álló kiadvány, Richter Magyarországon címmel, Ránki Dezső válogatásáról van szó, és hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor még egy CD-t postázunk. Ez Fülei Balázs CD-je, Haydn, Mozart, Beethoven és Schumann műveket tartalmaz. Tetszenek a nyeremények?
8: Igen, nagyon.
0: Nagyon örülök neki. Igen. Hadd kérdezzem meg még a játék előtt, hogy volt már a Carnegie Hallban?
8: Nem voltam.
0: Én sem voltam, de semmi baj. Most odautazunk képzeletbe, ma reggel New Yorkban megyünk tehát, ahol 1891-ben ezen a napon nyitotta meg kapuit a Carnegie Hall. A koncertelem a világ legfontosabb játszóhelyének egyike, és a színpadán koncertet adni kiemelkedő mérföldkő a zenészek életében. A mai játék során felidézett felvételek mindegyike tehát a Carnegie Hallban készült. Itt lépett újra pódiumra Vladimir Horowitz bő egy évtizednyi szünet után. Hallgassunk bele ebbe a koncertbe. A kérdésünk az, hogy kinek a művét játssza a felvételen.

0: Tehát a kérdésünk az, hogy kinek a művét hallottuk.
1: Frédéric Chopin.
0: Így igaz, az F-dur etüd szólt Horowitz előadásában. Gratulálok, az első kérdése már jó válaszolt, és akkor jön a második kérdés. Most a zongora virtuóz után következzen egy hegedű virtuóz, és a Heifetz a háború borzalmai elől menekült Amerikába, ahol 1917. október 27-én mindössze 16 évesen debütált a Carnegie Hall színpadán. Az ő játékot idézzük most fel. A kérdésünk az, hogy mit játszik?

0: kérdésünk tehát az, hogy melyik darab volt hallható?
1: Csajkovszki Dédur hegedű versenyéből a harmadik tétel volt.
0: Tökéletes a válasz. Még a tételt is jól tudta, igen, ez a táncos karakterű harmadik tétel szólt. A londoni filharmonikus zenekar játszott egyébként, és John Barbirolli vezényelt. Gratulálok, nagyszerűen haladunk. A második kérdésre is tökéletesen válaszolt. És akkor jön a harmadik kérdés, és a következőkben egy legendás énekesnő felvételét idézzük, aki különösen kötődött New Yorkhoz, hiszen ott született 1923-ban. A világhírű szoprán a Carnegie Hallban 1959-ben lépett először színpadra, ekkorra már hosszú sorok kígyóztak a jegypénztáraknál, ha feltűnt a neve a színlapokon. Neve összeforrt Bellini normájával, és a Carnegie Hall színpadán is Bellinit énekelt, most a Kalózból idézünk. A kérdésünk az, hogy hívják az énekesnőt?

0: A kérdésünk tehát az, hogy hogy hívják az énekesnőt, aki most énekelt?
1: Maria Callas.
0: Tökéletes a válasz, gratulálok. Három kérdésre jól válaszolt, ezért mindenképpen megnyerte már a Richter sorozatot, és akkor jöjjön a negyedik kérdés a bónusz nyereményért. Az utolsó hangverseny, amelyet felidézünk, nem csupán egy előadó, hanem egy műfaj debütálása. Történelmet csinált az a klarinét művész, aki 1938-ban zenekarával koncertet adott a Carnegie Hallban, a magas kultúrába emelve ezzel egy műfajt, amely addig inkább a populáris zenének számított. A koncert felvételének felidézésével most mi is részesei lehetünk ennek a történelmi pillanatnak. A kérdésünk az, hogy melyik műfaj debütált a Carnegie Hallban?

0: A kérdés tehát az, hogy melyik műfaj debütált a Carnegie Hallban 1938-ban?
1: A jazz műfaja.
0: Tökéletes a válasz.
1: Jazz műfaja.
0: Igen, egyébként Richard Rodgers Blue Room című művét hallottuk Benny Goodman és zenekara előadásában. Gratulálok, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, ezért mind a két tárgynyereményt, azaz mind a 15 CD-t megnyerte, és ezeket postázzuk. Mádi Csongor volt a mai játékosunk. Köszönöm szépen a játékot, gratulálok, és kívánjuk, gondolom, a kedves hallgatóval együtt az érettségizőknek, hogy ugyanolyan jól menjen nekik a mai feladatokra való válaszolás, mint ahogyan Mádi Csongor is kiválóan szerepelt a mai kinyermában.
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Mondjam a címet majd, vagy az adáson kívül?
0: Hát, hagyjunk valamit az adáson kívülre is. Most elköszönünk, és akkor a címet majd egy kicsit később felírjuk. Addig is Mihály Glinka szerzeményét halljuk. A Ruszlán és Ludmilla nyitány szól az Orosz Nemzeti Zenekar előadásában. Mihály Petnyom vezényel.

Glinka, Ruszlán és Ludmilla Nyitányát hallottuk az Orosz Nemzeti Zenekar előadásában, Mihály Petnyov vezényelt. Mozart következik, a 428-as jegyzékszámú Es dur vonós 4-es negyedik tétele, a Takács Kvártett játszik.

Mozart Ez-dur vonós négyesének negyedik tételét hallottuk a Takács Kvártett előadásában. Mindjárt jön a játék, előtte azonban Camille Saint-Saëns Az állatok farsangja című művéből idézünk. Négy tétel szól, a kenguruk, az akvárium, a hosszú fülűek és a kakukk az erdőben. Guéri Zuerpe kinnel játszik zongorán a Francia Rádió Filharmonikus Zenekara közreműködésével.

0: Camille Saint-Saëns az Állatok farsangja című művéből szólt négy tétel Guérir Zürpekinnel játszott zongorán a francia rádió filharmonikus zenekarát Marek Janowski vezényelte. 8:30 múlt 6 perccel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Játék következik, a mai játék során két előadásra lehet páros belépőt nyerni. Május 6-án, tehát holnap 19 órakor a Nemzeti Táncszínházban lesz a Boldogságkeresők című előadás, ez a Nagyvárad Tánc együttes előadása. Azt írják a leírásban, a Boldogságkeresők egy intenzív, testközpontú fizikai színházi előadás, amely Füst Milán Boldogtalanok nyers, lélekfeszítő emberi viszonyait és Darren Aronofsky Requiem egy álomért zaklatott, vizuálisan túlfűtött világát idézi meg. Május 10-én vasárnap lesz egy másik koncert 19:30-kor a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Ez a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye, vezényel Ricardo Frizza, közreműködik Federico Colli zongora művész, Respighi és Martucci műveket lehet meghallgatni. Ez tehát a két koncert, két előadás, tehát május 6 Nemzeti Táncszínház és május 10 Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. És a kérdésünk pedig valamilyen módon, egy kicsit talán túlmagyarázott módon a matek érettségéhez kötődik. Egy számot keresünk, méghozzá azt a számot, amelyik szám összeköti Schubertet, Brucknert, Dvorzsákot és Beethovent. 0630 30 30 160 SMS számunk, muzsikáló@reggelkukacradio.hu az e-mail címünk. Tehát a kérdés még egyszer, melyik szám köti össze Schubertet, Brucknert, Dvorzsákot és Beethovent? Jó játékot kívánok!

Ludwig van Beethoven 7. szimfóniájának 4. tételét hallottuk, a Magyar Állami Hangverseny zenekar játszott, Ferencsik János vezényelt. A kérdésünk az volt, hogy melyik szám köti össze Schubertet, Brucknert, Dvorákot és Beethovent. Annak ellenére, hogy a 7. szimfóniát játszottuk, nem a 7-es volt a helyes megfejtés, nem tudtam kizökkenteni a kedves hallgatókat, természetesen a 9-es számra gondoltunk a szimfóniák miatt. Rengetegen írtak nekünk, nagyon sok helyes megfejtés érkezett, Kis László István és Morandini Rita, a két nyertesünk. Most Lálló spanyol szimfóniájának 4. tételével folytatjuk. Joshua Bello szólista, a Montreali Szimfonikus Zenekar játszik.

Eduard Lalo spanyol szimfóniájának negyedik tételét hallottuk Joshua Bell szólójával, a Montreali Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Charles Dutoit. Schubert B-dur nyitányával zárjuk a mai muzsikáló reggelt, a Bécsi Koncertferenc zenekara játszik, vezényel Ervin Ortner.

0: Schubert B-dur nyitányát hallottuk a Bécsi Koncert Ferenc zenekar előadásában Ervin Ortner vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra a mikrofonnál, Ötvös Ádén. Ezekben a percekben kezdődik a matematika írásbeli érettségi. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra áll rendelkezésre. Holnap történelemből, holnap után angol, pénteken pedig német nyelvből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban lesznek. Ukrán dróntámadások érték Oroszország több térségét, a leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító. A csapásokban többen megsérültek. Néhányan repülőtéren korlátozták a forgalmat és akadozott az internet szolgáltatás. Közben tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt azután közölte, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre és szombatra. A csökkenő népesség és foglalkoztatottság az új kormány egyik fő gazdasági kihívása a GKI gazdaságkutató elemzése szerint. A szakértők úgy látják, Magyarországon sem várható demográfiai fordulat a népességfogyás tekintetében, ami a munkaerőpiacra és a költségvetésre is nyomást helyez. Az elemzés szerint 2030-ra demográfiai okokból több mint 5%-kal csökkenhet a foglalkoztatottak száma 2025-höz képest. Ez mérsékelheti az adó- és járulékbevételeket, miközben a nyugdíjas kiadások emelkednek. Újabb szakaszába lépett Volmut Ferenc boldoggá avatási eljárása. A Vatikánban vizsgálják a tanács köztársaság idején végzett pap vértanúságát. Volmut Ferencet 1919-ben végezték ki koholt vádak alapján. Boldoggá avatási eljárása Magyarországon 2021-ben indult és 2024-ben zárult le. A Szentélyavatási Dikasztériumnak egy csaknem 900 oldalas dokumentáció aktáit adták át. Emlékművet állítanak az Újvidék vasútállomáson a 2024-es tragédia áldozatainak. A 16 halottra egy kőtábla emlékeztet majd, amelyen a dátum és az áldozatok neve szerepel. A pályaudvar előtetője több éves felújítás után 2024 őszén szakadt le, 16 ember halálát okozva. Az eset után országos tiltakozások indultak és több vezető is távozott a posztjáról. Kisebb földrengés volt Kelet-Horvátországban, amelyet a határ mentén Magyarországon is érezni lehetett. A Richter skála szerinti 4,1-es rengést hajnalban rögzítették, Eszék közelében mintegy 60 kilométerre Pécstől. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1-jén, a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Világszerte több mint 260 millió ember szenved asztmában. Kezdetben sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható. A pontos idő 9 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
4: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrán Götös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.haydenam.com.
5: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
6: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. A prológ következő műsorában Gustav Albert Lortzing Undine című négyfelvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
7: Lortzing remek naturburs és bonviván volt, és vállalt tenor meg bariton szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
1: Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Dés András Quartet Decisions We Make című lemezét mutatjuk be. A Bécsben élő ütőhangszeres zeneszerző művésztársaival dallamos, táncolható grúvokat, színes zenei világot hozott létre. A különleges ütőhangszer apparátushoz trombita, zongora és elektromos gitár társul. A Dés András Quartet új albuma ma 22 óra 58 perckor a Bartók Rádióban.
8: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
9: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
10: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
11: 8 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Mátyus Ottó hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Bece Szilvia vagyok. Ha már a reggel játékában a 9-es szám volt a megfejtés, akkor itt is szerepel egy 9-es, nem is akármelyik 9. szimfónia. Antonín Dvořák új világ szimfóniájából hallgatjuk a 4. tételt, a San Franciscói Szimfonikus Zenekart Seiji Ozawa vezényli.

Antonín Dvorák 9. új világ szimfóniájának 4. tételét hallottuk, a San Franciscói szimfonikus zenekart Seiji Ozawa vezényelte. Egy jóval kevésbé ismert zeneszerző Florian Leopold Gassmann zenéje következik. Ő egy 18. századi alkotó, akinek élete korai szakasza nagyrészt rejtély a kutatók előtt. De az szinte biztos, hogy Gassmann édesapja, aki aranyműves volt, erősen ellenezte, hogy a fia zenei pályára lépjen, így aztán a 12 éves fiút inkább egy helyi kereskedő mellé küldte, amolyan tanoncnak, inasnak. Ám a fiúcska bizony zenész akart lenni, úgyhogy a legendák szerint nem sokkal később elszökött. És hogyha ennek a beszámolónak is hihetünk, Karlsbadban hárfásként kereste kenyerét, aztán Itáliába utazott, ahol valószínűleg a híres zeneelméleti szakértő Giovanni Battista Martini, vagy ahogy sokkal inkább szólították, Padre Martini zeneszerző tanítványa volt. Gassmann élete talán azért sem keltett különösebb feltűnést, mert valószínűleg egész egyszerűen a hagyományos utat járta be fiatal muzsikusként. Kezdetben egyházi zenét írt, amíg elég figyelmet nem keltett ahhoz, hogy opera megbízást is kapjon. De közben például kamaraművek is készültek életében, és ezek közül most a B-dur divertimento második tételét hallgatjuk, Lencsés Lajos oboaművész és a Szigeti Kvártett előadásában.

Még egy picit maradjunk a zeneszerzőnél, Florian Leopold Gassmannnál. A zene előtt pályájának elejéről volt szó, de későbbi éveiből érdemes kiemelni, hogy ő volt a legrégebbi bécsi zenei társaság, a Tonkünstler Société alapítója, és a társaság egyik első nyilvános előadására egy oratóriumot is írt. Ez a koncert 1772. március 19-én volt, és ugyanebben a hónapban nevezték ki a muzsikust udvari karmesterré, ahol azonnal megkezdte az udvari kórus tagságának és kottatárának átszervezését. Gassmann hivatali ideje rövid volt, mert egy balesetben elhunyt csupán két évvel később 1774-ben, de a császári család iránta tanúsított megbecsülésének jeleként Mária Terézia császárné lett a zeneszerző második, már Gassmann halála után született lányának keresztanyja, úgyhogy valóban. Amennyire keveset tudunk az élete elejéről, annyira megbecsülték a végén. Ő volt tehát Florian Leopold Gassmann, akinek B-dur divertimentójából szólt a második tétel, Lencsés Lajos oboaművész és a Szigeti Kvártet játszott. Gaditani lányok tánca és Spartacus győzelme, ez már Aram Hacsaturian Spartacus szvitjének negyedik tétele, a Royal Philharmonikus zenekar játszik, Jurij Csemirkanov vezényel.

0: Aram Hacsatúrián Spartacus szvittjének negyedik tételét, a Gaditani lányok tánca, Spartacus győzelme részletet hallottuk. A Royal Philharmonikus zenekart Jurij Csemirkanov vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 9:50, következzék most egy kis programajánló, főleg olyan hallgatóinknak, akik nagyon szeretik, hogyha a műveket nem csak meghallgathatják, hanem érdekességeket, különlegességeket is megtudhatnak. Nem is mindig a műről, hanem olykor az előadásról. A Zeneakadémia Lehet így is sorozata folytatódik május 6-án, tehát holnap este 7 órakor a Solti teremben, és ezúttal egy sokak által nagyon kedvelt darab, Schubert Pisztráng ötöse kerül fókuszba. És a különlegesség valóban az, hogy a Lehet így is az előadói szabadság határai sorozatban pontosan ezt feszegetik az előadók, hogyan lehet másképp mindig egy kicsit formálva, újra gondolva előadni ezeket a műveket, hogy ne sérüljön maga az alkotás. És ez különösen akkor lesz izgalmas, hogyha nem egy külső műsorvezető tájékoztatja mindenről a közönséget, hanem az előadói gárda egyik művésze az, aki előadás közben és játék közben mesél is mindenről, amit a közönség hall. És hát, hogyha Fülei Balázs zongora művész ott van a színpadon, akkor erre meg is van a megfelelő ember, és Fülei Balázs zongora művész itt van velünk a vonalban is. Kedves Balázs, jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen, hogy kapcsolódtál a műsorhoz ma reggel.
2: Szép jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Szilvi.
0: És nem tudom, hogy mennyire lehet ezt elmagyarázni, elmesélni szóban, de próbáljuk meg, és ezzel engedjük be a kulisszák mögé, a próbára a kedves rádióhallgatókat. Tehát hogyan lehet boncolgatni egy darabot, hogy abból tényleg az alakuljon ki, hogy mik azok a lehetőségek, azok a kísérletek, amelyeket közönség elé lehet vinni, és tényleg meg lehet győzni akár egy laikus közönséget is, vagy egy hozzáértő közönséget, vagy a kettő között egy zenerajongó Bartók Rádió hallgató közönséget, hogy bizony nem kell mindig ugyanúgy előadni a kamaraműveket, ahogy megszoktuk.
2: Igen, azt hiszem, hogy teljesen világosan el tudom mondani, hogy mire számíthatnak, akik eljönnek erre a koncertre, de előtte még engedjék meg a hallgatók, hogy csatlakozzam az előbbi újra gondolni szóhoz. Szó sem lesz arról, hogy itt újra kellene gondolni a Pisztráng ötös előadást,

0: paprikás krumpli volt, tejszínhabbal és valamilyen gránátalma magokkal. Én ezt túlzásnak éreztem, tehát szerintem a paprikás krumplit sem kell újra gondolni, az jó úgy, ahogy van. Ugyanígy a pizzerángötös is. Na most, hogy mire számíthatnak akik ellátogatnak erre a koncertre? Manapság az okostelefonok világában élünk, és mindenki jól ismeri azt a kis fogaskerék alakú gombocskát, ami van a telefonon, a beállításokat. Ott vannak kibekapcsoló gombok, és vannak olyan lehetőségek, hogy egy ilyen csúszkán lehet állítgatni például fényerőt, vagy hangerőt, vagy egyéb dolgokat bizonyos határok között. Mi ezeket a határokat fogjuk bejárni a darabbal. Hogyha egyszer ad egy utasítást a zeneszerző, például egy Allegrót, vagy egy andantét, akkor mi az a csúszka lehetőség, mik azok a határok, amin belül ezt megfogalmazhatjuk. Különböző féleképpen is eljátszunk majd részleteket, amik mind valós előadások lehetnek az előadó temperamentumától függően, vagy az előadóknak a habitusától függően. Valakinek egy Allegro az egy sokkal gyorsabb tempót jelent, valakinek inkább kimértebb, tehát ahány előadó, annyiféle hozzáállás. És nagyon fontos, hogy hangsúlyozzam, hogy semmiféle paródiát nem szeretnénk játszani ezen a koncerten, nem is fogunk, hanem mi létező előadási lehetőségeket mutatunk be, amik elsőre nüansznak tűnhetnek, de higgyék el a hallgatók, hogy meg fogják hallani a nüanszokat, egyrészt képekkel is fogom segíteni a különbségeknek a feltérképezését, és meg fogják hallani a legapróbb részleteket is, aminek a megváltoztatásával teljesen más arcképe lesz a darabnak.
1: Magyarán elsődlegesen a tempókra és a jelzésekre, tempójelzések óvatos változtatására koncentráltok, de mit jelent még ez a pici változtatás, amit itt a gondolataid végén említettél?
0: A tempóváltoztatás az egy nagyon markáns dolog, azt nyilván mindenki érzékeli, az egy nagyon nagy hatású változás. De meg fogjuk mutatni, hogy játékmódban is, igen, például a vibrátók használatában, a vonóváltások használatában, az arányok szempontjából mennyire képlékeny egy ilyen zenemű. Azt fogjuk megmutatni, hogy magán a próbákon milyen döntéshelyzetekbe kerülnek az előadók, egyáltalán miken vitatkoznak össze, miket beszélnek meg. Tehát aki eljön erre a hangversenyre, az nem az egyszerit, nem csak az egyszerit fogja hallani, hanem amikor majd eljátsszuk egyben a darabot, előtte számos olyan részletet elraktározhat, amiben meghallhatja, hogy milyen valós játék lehetőségek létezhetnek előadói szempontból. Szerintem ez egy nagyon érdekes kaland, de szórakoztató is lesz, mert rengeteg képpel készülök. Egyrészt a pisztrán horgászattal kapcsolatban is mindenképpen lesznek információk, és ez kicsit túlzásnak tűnhet, hogy miért kell idehozni a pisztrángot, hiszen nem is Schubert adta ezt a címet, csak ugye feldolgozza benne a saját maga pisztránk című dalát, de ez egy zongora ötös, tehát úgy ragad rá az, hogy pisztráng ötös, nem Schubertől való a cím. Viszont nagyon fontos, hogy mind a dal kíséretben, mind pedig a pisztráng ötös darabban nagyon sok hullámzó anyagot, ilyen lubickoló motivumot használ a zeneszerző, amit más darabjában nem. Tehát ezeket nagyon fontos szerintem, hogy hogyan játsza az ember, hogy hogyan kelti életre ezt a tiszta, csillogó és lubickoló hangzást.
1: És mindez holnap este 7 órától a Zeneakadémia Solti Kamara termében. Fülei Balázs zongoraművésszel és kiváló szólistákkal mindjárt el is mondom, hogy kik játszanak a holnapi koncerten, de hát azt is megemlítem, Balázs, amíg még itt vagy, hogy milyen felvételt hallgatunk, mert hogy egyetlen pisztrángötös felvételünk van egyelőre az archívumban, amelyen te zongorázol, és a Liszt Ferenc Kamara Zenekar kiváló művészei ülnek körülötted.
0: Így van, Hargitai Géza így is játszott ebben, igen, az előadásban, aki már nincsen közöttünk,
1: aki már nincs köztünk. Így van. Úgyhogy ebből idézzük azt a bizonyos variációs tételt, amelyben maga a dal is megjelenik. Fülei Balázs zongoraművész, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: És akkor tényleg legyen szó arról is, hogy kik játszanak holnap a koncerten. Varga Oszkár hegedül, Szűcs Boglárka brácsán, Varga István csellón, Varga Viktor nagybőgőn és Fülei Balázs zongorán természetesen, akivel most beszélgettünk, és aki a most következő felvételen is játssza a zongora szólamot Schubert 667-es jegyzékszámú A-dur zongora ötösének negyedik tételében. Mellette Hargitai Géza hegedül, Várnagy Mihály brácsán, Lukács Házi György Gordonkán, Horváth Bence Dániel nagybőgőn játszik.

Schubert Ádor zongoraötöse, a Pisztráng ötös negyedik tételét hallottuk. Fülei Balázs zongorán, Hargitai Géza hegedűn, Várnagy Mihály méhegedűn, Lukács Házi György kordonkán, Horváth Bence Dániel nagybőgőn játszott. Schubert után következzék Erkel Ferenc és a Lagrange ária a Hunyadi László második felvonásából. Ágai Karola énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényli.

Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának második felvonásából hallottuk a La Grange áriát Ágai Karola előadásában, és egy pillanatra megszólalt Barlai Zsuzsa énekhangja is. A Magyar Állami Operaház zenekarát Komor Vilmos vezényelte. Következő zeneszerzőnk Johann Baptist Van Hall, aki a klasszika idején és a romantika korai szakaszában az egyik legfontosabb zeneszerző zenepedagógusnak számított. Merészen eredetinek tartották a műveit, és ezzel sok kiváló kolléga nagyra becsülését vívta ki. Például Haydn és Mozart is nagyon tisztelte őt, olyannyira, hogy műveit is koncertjeik műsorára tűzték. És volt egy igazán különleges alkalom is, amikor Haydn, Mozart, Van Hall és a hozzájuk csatlakozó Karl Ditters von Dittersdorf meg alkotta a zene történetének egyik leghíresebb vonós négyesét. Milyen kár, hogy akkoriban még nem voltak felvételek. Hallgassuk most Johann Baptist Van Hall zenéjét, a G-moll szimfónia negyedik tétele következik, a London Mozart Players játszik, Matthias Bamert vezényel.

0: Ez volt Johann Baptist van Hall G-moll szimfóniájának negyedik tétele. A London Mozart Players játszott, Matthias Bamert vezényelt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 10 óra van, maradunk a nagyzenekarnál. Otto Nikolaj a Windsori Vígnők című operájának nyitánya következik. A bécsi filharmonikusok élén Carlos Kleiber.

Otto Nicolai a Windsori Vígnők című operájának nyitányát hallottuk, a bécsi filharmonikusokat Carlos Kleiber vezényelte. Következő zeneszerzőnk hegedűs és brácsás volt, de több nagyon szép darabot ajándékozott a trombitásoknak is. És ez, mint oly sok esetben, talán éppen annak köszönhető, hogy valamelyik zenekarban, ahol működött Giuseppe Torelli zeneszerző, mert róla van szó, ott kiváló trombitásokat ismerhetett meg. Erre például a brandenburgi őrgróf II. György Frigyes udvari zenekarának karmestereként volt lehetősége 1698 és 99-ben volt a zenekarnál, vagy pedig előtte és utána, amikor a bolognai San Petronio bazilika zenekarával dolgozott. A trombitaszólós D-dur szonáta, amit már is meghallgatunk, 1690-ben jelent meg először, így ez a bolognai bazilika zenekarában töltött első időszakban készült. Giuseppe Torelli D-dur szonátáját Reinhold Friedrich játssza trombitán, a budapesti vonósok működnek közre, és Teorba is megszólal, Jürgen Höpser játszik.

Giuseppe Torelli D-dur szonátáját hallottuk, trombitán Reinhold Friedrich, tehorbán Jürgen Hübscher játszott, és mellettük a budapesti vonósokat hallottuk. Most Liszt Ferenc zenéje következik, aki a Zarándok évek második Itália kötetének függelékeként írta meg a Velence és Nápoly sorozat három darabját, Gondoliera Canzone és Tarantella. A három darab közül mi most a Tarantellát hallgatjuk, Kocsis Zoltán zongorázik.

Liszt Ferenc Zarándok évek című művének második kötete, Függeléke, a Velence és Nápoly részlete szólt, a harmadik Tarantella című művet Kocsis Zoltán játszotta. A következő felvétel szólistája Lelkes Anna hárfa művész lesz, aki 30 éven át volt a bécsi filharmonikusok hárfása, még akkor, amikor az osztrákok elképzelhetetlennek tartották, hogy a bécsi filharmonikusok között egy hölgy is színpadra lépjen. És ez sok nehéz pillanatot okozott a kiváló művésznőnek, mert volt olyan karmester, aki nem hitt a szemének, ez volt talán a legenyhébb reakció, de voltak, akik nem akartak fellépni vele, és a televízió nem volt hajlandó mutatni őt a színpadon. Szóval így játszani nem lehetett könnyű, de ahogy Lelkes Annáról írnak, ő nem ezzel foglalkozott, hanem a muzsikálás örömére összpontosított. Johann Georg Abrechtsberger Evtúr partitájának első tételét halljuk Lelkes Anna hárfaszólójával, mellette a Győri Filharmonikus Zenekart Sándor János vezényli.

0: Johann Georg Albrechtsberger F-dur partitájának első tételét hallottuk, Lelkes Anna és a Győri Filharmonikus Zenekar játszott, Sándor János vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Pontosan 10:30 van, és elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom már is a nyereményeinket. Május 10-e vasárnapra szól az első két jegy, este 7 órakor a BMC koncertteremben az Alma és Fája koncertsorozat folytatódik. A budapesti vonósok várja a közönséget, és két kiváló művész, a jazz világából jól ismert zongoraművész Olá Kálmán, és nagyobbik fia Olá Kálmán junior, vagy ifjabb Olá Kálmán szaxofonos lesz a budapesti vonósok vendége. Widmann, Dohnányi Ernő, Bach és Seres Rezső művei mellett Olá Kálmán saját darabjai is megszólalnak ezen a koncerten. Május 10-én, vasárnap este 7 órakor a BMC koncertteremben. Aztán május 11-e hétfő, este 7 órakor az Óbudai Társas Körben Halkhúrok rezgése címmel a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarának kamaraestje lesz Beethoven, Anton Webern és Karl Maria von Weber műveivel. Ez tehát május 11-e hétfő, este 7 óra, Óbudai Társas Kör, Budapesti Filharmoniai Társaság kamaraestje. És még egy koncert május 13-án szerdán, este 7 órakor a Régi Zene Akadémián, tulajdonképpen két sorozatunk is folytatódik egyesten, a Rádiós Estek a Zene Akadémián sorozat keretében a világjáró művészek. Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina hegedű és Julien Quentin zongora művész lép fel ezen a koncerten, Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics egy-egy művét játsszák. Május 13-án szerdán, este 7 órakor a Régi Zene Akadémián. És tárgynyereményként van egy magazinunk, az Új Művészet magazin legfrissebb kiadványa. Ezekért lehet most gondolkodni, érkezhetnek természetesen a zenei ajándékok is. Mondom hozzá, az szerintem nem is nehéz kérdést. Camille Saint-Saëns lesz a főszereplőnk, 1883-ban volt 8. Henrik című operájának bemutatója, nincs ugyan évfordulója, de egy meglehetősen ismeretlen vagy nem igazán ismert darabról van szó ma a modern korban, úgyhogy érdemes egy kicsit megismerni. De akkoriban felfigyeltek rá, mert ez a darab lett a zeneszerző második legsikeresebb operája. Ebből hallgatunk tehát részletet, a kérdés pedig az, hogy mi volt az első, amit ma is elsőként említünk, mint Camille Saint-Saëns legfontosabb operáját. Mi annak a műnek címe? A válaszokat SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu címre várjuk, tehát Camille Saint-Saëns második legsikeresebb operája, a 8. Henrik részlete szól, de melyik az első legsikeresebb, amit ma is a legfontosabb operájának tartunk?

Camille Saint-Saëns 8. Henrik című operájának fináléját hallgattuk, a negyedik felvonás fináléját, és a kérdés ugye az volt, hogy melyik volt az az opera, ami az első nagy sikert jelentette a zeneszerző életében, és leggyakrabban ma is azt említjük, hogyha eszünkbe jutnak Camille Saint-Saëns operái. A válaszokban több darab is megjelent, és tulajdonképpen mindegyik híres alkotás Saint-Saëns életművéből valóban, de a Sámson és Delila számított az első nagy sikernek a zeneszerző életében, és talán valóban ez az, ami ma is először jut eszünkbe Saint-Saëns-szal kapcsolatban és az opera műfajával kapcsolatban. Szóval a Sámson és Delila volt a helyes válasz, és közben a 8. Henrik fináléjában Michael Kioldi, Eli Dane, Hilary Ginter és Jegise Manucharian énekelt, a bostoni Odyssey opera zenekarát Gil Rose vezényelte. És akkor lássuk a nyerteseket, a jegyeket és a tárgynyereményt. Kaszás Mária, Wiesel Gabriella, Lichtnekert Eszter és Csányi Anikó nyerte. Jé, hölgyek. És az urak megjelennek a játék, a zenei ajándékokban Rózsa Tibor, Tass László és Kovács Abigél egy-egy kérése színesíti a mai délelőttöt. Kezdhetjük is. Érdekes módon most szinte mindenki, aki nem Saint-Saëns, Sámson és Delilájából kért volna részletet, rajtuk kívül mindenki hangszeres zenét javasolt. Rózsa Tibor kérésére Mászkányi Paraszbecsület című operájának gyönyörű intermezzóját hallgatjuk. A London Arts Orchestra játszik, Jacques Delacotte vezényel.

Pietro Mascagni Paraszbecsület című operájának intermezzóját hallottuk, a London Arts Orchestra játszott, Jacques Delacot vezényelt. Tas László kérésére Marco Sollini zongorázik, és amit játszik, Gioachino Rossini ámolszkercója.

Gioachino Rossini Ámol szkercóját hallottuk, Marco Sollini zongorázott. És a harmadik kérést Kovács Abigéltől kaptuk, aki Handel zenéjét ajánlotta, és ez valóban rég volt már, vagy én nem emlékszem, hogy mostanában mutattam volna itt a délelőtti műsorban a Tűzi Játék Suite bármelyik tételét, úgyhogy hallgassuk a híres nyitótételt, Jean-François Payard kamarazenekara játszik.

0: Igen hatásos befejezést kapott a ma délelőtti játék. Handel tűzijáték szvittjének első tételét hallottuk Jean-François Payard kamarazenekarának előadásában. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a játékot, holnap délelőtt folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2 perc elmúlt 11 óra, közben kaptam egy üzenetet egy gondozónőtől, aki azt írja, hogy Diósdon épp ott van a betegeinél, dr. Besenyei Máriánál és Ilonánál, és hogy hálája jeléül szeretne egy gyönyörű zenét kérni nekik, mert olyan sokat köszönhet nekik, és Isten éltesse őket. Hát ugye ebben a műsorban a délelőtti játékhoz kapcsolódnak a zenei kérések, de épp egy olyan felvétel következik, amelyet nagyon sokan szeretnek, és talán Rita gondozónő két betege is szívesen hallgatja Mozart Così fan tutte című operájának nyitányát, úgyhogy szóljon ez most mindenkinek, de a két hölgynek, akinek gondozónője küldi a zenét különösen. Az Orfeó barokzenekar játsza a Così fan tutte nyitányát, Mihigáig vezényel.

Mozart Così fan tutte című operájának nyitányát hallottuk, és ahogy olvasom, sikerült örömet is szerezni ezzel a felvétellel. Nagyon örülök. Az Orfeo barokzenekar játszott, Mihigáig vezényelt. De ugyanezt a sort folytatja a most következő felvétel is, mert ez is sokak kedvence, hiszen Beethoven zongora szonátái nagyon sok hallgatónk szívéhez állnak közel. Hallgassuk most az Opus 10-es harmadik D-dur szonáta két tételét, a harmadik menüettet és a negyedik rondót Svetoslav Richter játssza.

Beethoven opusz 10-es D-dur szonátájának harmadik és negyedik tételét Szvjatoszláv Richter játszotta. Maurice Ravel következik most, aki két művet is írt Seherezádé címmel. A második egy dalciklus nagy siker lett, az első egy nyitány, ami egyben Ravel legkorábbi fennmaradt zenekari darabja, sem a bemutatón, sem azóta igazán nem tudta megvetni a lábát a koncertműsorban, pedig nem rossz zene. Hallgassuk a Seherezádé tündérjáték nyitányt. Az Ulsteri zenekar felvételén Jean-Pascal Tortelier vezényel.

0: Ravel Scheherezádé tündérjáték nyitányát hallottuk, az Usteri zenekart Jean-Pascal Tortelier vezényelte, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Bartók Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyertesére, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portré műsorokban mutat be. Bartók zenei díjátadó ünnepség május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. A Prolog következő műsorában Gustav Albert Lortzing Und die Nö című négy felvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
2: Lortzing remek naturburs és bonviván volt, és vállalt tenor meg barító szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc.
3: Színe java. A legjobb filmzenék.

A férfi, aki szerette a mozit. Így emlegették François Truffaut rendezőt, filmkritikust, de ez az egyszerű mondat korán sem összegzi az alkotó munkásságát, életét, melyet persze nem is lehet egyetlen mondatban összefoglalni, csupán jelzést tesz arról, hogy mi is volt földi pályájának legfőbb szerelme. François Truffaut 6 filmjének, a Lőj a zongoristára, a Jules et Jim, a Bársonyos bőr, a Vadgyerek, a Két angol lány és a kontinens, valamint az Utolsó metró zenéiből válogatok a Színejava mai adásában. A zeneszerző Georges Delerue. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztőműsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallják.

François Truffaut 1932-ben született Párizsban. Nem vér szerinti, hanem nevelőapja, Roland Truffaut nevelte fel, nevét is tőle kapta tehát. A nevelés azonban erős túlzás, hiszen Françoisnak igen nehéz gyermekkora volt, anyja és nevelőapja nem törődött vele, részben nagymamája vette gondjaiba, akinek halála után a kis Truffaut szinte

Már gyerekként korát meghazudtoló filmismerettel bírt François Truffaut, érdekes módon a német megszállás idején virágzott a francia film. Így volt mit befogadnia. Intézetbe került, ahonnan mentora, második apja, vagyis harmadik, de érzelmileg feltétlenül az első, André Bazin filmkritikus mentette ki, akit nem sokkal korábban ismert meg. Truffaut már fiatalon filmkritikussá lett. Szószólója azoknak, akik a változást sürgették a francia filmben. Alig múlt 20 éves, amikor megírta híres filmkritikáját a Le Cahiers du Cinéma hasábjain, amely meghatározta későbbi pályáját és egy csapásra elismertté tette. Nagy álma azonban a filmkészítés volt, melyre ekkor még néhány évet várnia kellett. Most Georges Delerue Jules és Jim című filmjéhez írott zenéje szól 1962-ből.

Első műve egy rövid film volt, címe A csirkefogók. Az 1957-es alkotást szokás szárnypróbálgatásnak is titulálni, de lényegében Truffaut már itt komoly eszköztárat vonultatott fel. És ne csak az új hullám jellemzőire tessenek gondolni, mint a nem lineáris történetvezetés, természetes környezet, a kis ember középpontba helyezése, hanem a rendező gyermekkorából adódó viszontagságok, gyötrelmek okozta sebek leképeződése, vagyis a női test iránti túlfűtött vonzalom, a valóság és a fikció közötti viszony, és persze maga a mozi szentélyének megjelenése, magán a mozin belül persze. Első játékfilmje, az 1959-es 400 csapás, nagy sikert aratott. Truffaut Cannes-ban elnyerte vele az aranypálmát, illetve a legjobb rendező díját is. Ekkor vesztette el lelki atyját és pártfogóját, a már említett Bazent, valamint ekkor született meg első lánya is. Az új hullám alapkövének, de legalább az egyik alapkövének számító darab egyszerre szimbolizálja a búcsút, a gyászt, valamint az új kezdetet, a születést. A 400 csapás Truffaut szülein való bosszúállásának jelképe. A 64-ben forgatott bársonyos bőrzenéjének részlete következik, a zeneszerző Georges Delerue.

A mozi nem csak a menekülést jelentette Truffaut számára a gyermekkor borzalmaitól, hanem a szerelmet is. 1946-ban, még 14 évesen azért tetszett meg neki egy Lilian nevű lányka, mert az kiválóan mesélt filmet. Eredmény, Truffaut első szerelmes levele, majd az első csók. Később már az 50-es években egyre közelebb került Madeleine Morgenstern színésznőhöz, akivel össze is házasodott 57-ben, a már említett rövidfilmjének forgatási évében. Két lányuk született. Nem mellesleg filmproducer apósa indította el Truffaut rendezői karrierjét, ezért egyébként haragosai, elsősorban egy bizonyos Jean Delannoy, nem új hullámos rendező, megkérdőjelezte házasságának tiszta, szerelmen alapuló mi voltát. 1965-ben a házaspár elvált, 68-ban jegyese lett Claude Jade, természetesen színésznő, de második felesége nem ő, hanem Fanny Ardant lett 81-ben, aki szintén színésznő. De úgy tudni, majd mindegyik dívájával volt hosszabb, rövidebb kapcsolata. A Vadgyerek zenéje következik.

Röviden essék szó Truffaut azon filmjeiről, melyeknek zenéi szerepelnek a mai válogatásban. A Lőj a zongoristára kapcsán már említettem, hogy nem jelentős, sőt nevezhetjük kifejezetten kudarcnak. A Jules Jim esetében már más a helyzet. Truffaut hosszú ideig dédelgetett álma volt az adaptáció elkészítése, ezt tervezte ugyanis első filmjének. Ha a 400 csapás a bosszúállás, a Jules Jim a megbékélés filmje. A melankolikus moziról így szólt egyszer Truffaut: ezt a filmet úgy próbáltam tető alá hozni, mintha már ősz öreg ember volnék, mintha a végére értem volna az életemnek. A bársonyos bőr egy sikeres, nős íróról szól, aki viszont kezd egy nála jóval fiatalabb légiutas kísérővel, az 1970-ben készült Vadgyerek egy olyan gyermek történetét meséli el, aki élete első 10-12 évét emberi kapcsolatok nélkül tölti. Egyértelmű Truffaut életével az összefüggés. A 71-es két angol lány és a kontinens egy fiatal emberről szól, aki előbb beleszeret egy angol lányba, majd annak nővérébe, de csalódás éri. A 80-ban forgatott Utolsó metró pedig a náci megszállás idejére kalauzolja vissza a nézőt. A történet egy kis Montmartre negyedbeli színház sorsát követi nyomon, amely ellenáll a hitványkor eszméjének. A kijárási tilalom idején az embereknek az utolsó metróval kellett hazaérniük. Ezért a cím. A két angol lány és a kontinens részletét hallják.

Truffaut bizonyára már hamar jól ismerte az elengedés fogalmát, főként a gyermekkorában elszenvedett érzelmi nélkülözés miatt, de sajnos a saját élete is korán, 52 évesen ért véget az agydaganat okozta halál miatt. A férfi, aki szerette a mozit, de sokkal több ennél, a férfi, akit rabul ejtett a mozi, akit megmentett a mozi. Szóljon most az utolsó metró fináléja.

0: François Truffaut rendező és Georges Delerue zeneszerző. E két kiváló francia művész közös filmjeinek zenéjéből idéztem a színejava mai adásában. Truffaut hat alkotásának, a Lője zongoristára, a Jules Jim, a Bársonyos bőr, a Vadgyerek, a Két angol lány és a Kontinens, valamint az Utolsó metró zenéi szóltak. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Ottmár Dávid.
1: A 2023. október 21-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Puzsfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Az MTA 200. közgyűlésén tegnap a leendő miniszterelnök az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Ezekben a percekben ér véget a matematika írásbeli érettségi. A teszt elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, ezek között exponenciális függvények és gráfok szerepeltek, írja az EduLine. A második rész volt a nehezebb, amelyben már összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál által megkérdezett szakértők szerint a matematika írásbeli eleje nem hozott meglepetést, de a második részben több feladat is szokatlanul hosszú volt, ami fejtörést okozhatott a vizsgázóknak. Középszinten csak nem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Csehov Sirály című művét mutatja be a Szentpétervári Nemzetközi Színházi Fesztiválon a Szentesi Tóth József Színház. Karó Balján örmény származású rendező egyedi látásmódjával és kísérleti színházi eszközeivel új megközelítésben értelmezi a klasszikus művet. A fiataloknak szóló kortárs drámafesztivált 2000-ben rendezték meg először Szentpéterváron. A május 22-én kezdődő egyhetes fesztiválon az előadások mellett mesterkurzusok, tudományos és gyakorlati konferenciák, szemináriumok várják a fórum résztvevőit. Határérték feletti nehéz fém kioldódás miatt több vizes poharát hívja vissza a Flying Tiger. A fogyasztóvédelmi hatóság szerint a Kínában gyártott mintás üvegpoharakból kadmium és ólom oldódhat ki, ami hosszabb távon egészségkárosító hatású lehet. A visszahívott poharak megsemmisítését ellenőrzik. Az érintett termékek listája a hatóság honlapján található. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű meteonavigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklímáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, előrejelzései folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist biztosítanak a felhasználóknak. Lezárták az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát 60 közelében, mert kigyulladt egy kamion. A bálákat szállító tehergépkocsi teljes terjedelmében ég az 56. kilométernél. A 60-i csomóponton keresztül lehet kerülni, a környéken 2-3 kilométeres a torlódás. Országszerte derült az ég, de késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Estétől a Dunántúlon futózáporok előfordulhatnak. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
1: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrm.jegy.hu
4: Reklámot hallottak.
1: Népzene távolról.

A bevezetőben Helena Zsilincsikova énekelt. Ez a Tátrában gyűjtött dal a hegyi legelők és a pásztor életvilágát idézi. A címe szerint magas a hegy, magasabb a hegyeknél. Ebben a nyers, díszítésektől mentes előadásban benne van a hegyek szigorúsága. A hegyek a népdalokban lehetnek fizikai akadályok, de a tisztaság, a lenyűgöző mélységek és a magasságok, vagy éppen ember és természet küzdelmének helyszínei is, zeneileg pedig a visszhang terepei. Mai műsorunkban a sziklák és völgyek világába látogatunk, ilyen népdalokat válogattunk össze. Köszöntöm Önöket, ez a Népzene távolról, Balog Éva vagyok. Először vegyünk két példát arra, hogyan jelenítik meg a hegyek érzetét instrumentális darabokban. Előbb a hegyi erdők és barlangok titokzatos belső világa felé fordulunk, a szerb Szekvoja formációval. A Hegy alatt című felvételük a modern világzene azon ágát képviseli, ahol a tradicionális hangszerek digitális terekbe kerülnek. A lüktető ritmusok és az archaikus dallamfoszlányok egyfajta belső, meditatív utazásra hívnak a kőzetek világa alá. A Szekvoja a szláv pogány rítusok erdei tündéreinek és boszorkányainak világába visz. Utána pedig a Kaukázus monumentális csúcsai közé repít minket az örmény duduk művész Arszen Petroszján. Meghalnék a hegyek szeléért. A sárga barack fából készült duduk hangja az örmények számára nemzeti jelkép. Petroszján játéka ebben a darabban a hegyek szabadságát és a kaukázusi szél metsző, mégis megtisztító erejét közvetíti.

Maradjunk a hegyek és a szabadság motivumánál, de váltsunk a Balkán dinamikusabb hangjaira. Görögország hegyvidéki területein, különösen Epiroszban és Közép-Görögországban él az arvanitika hagyomány, amely az albán származású görögök, az arvaniták zenéje. Ez a közösség a 13. és 16. század között érkezett a mai Görögország területére, és egy olyan archaikus katonai pásztori kultúrát hoztak magukkal, amely a legzordabb hegyvidékeken is életképes maradt. Egy tipikus hegyi táncdal következik, amelyben a sas motívuma központi jelkép. A sas az arvanita büszkeség szimbóluma, a madár, amely a járhatatlan hegycsúcsok felett kering és onnan néz le a világra. A dal zenei szövete sűrű és feszült. A klarinét virtuóz, sokszor az emberi hangot vagy a madarak víjogását utánozza.

Az osztrák Alpokban a hegyek és a hang viszonya egészen sajátos formát öltött a jódlizásban. Az Admonter Ehu Jódler az admonti apátság környékéről származik, és itt a jódli nem egy szórakoztató attrakció, hanem spirituális párbeszéd a sziklafalakkal. Az Alma együttes vonósai és az énekhangok úgy fonódnak össze, hogy lemodellezzék a völgyekben visszaverődő hangokat.

Belső Ázsia szent hegyei, egész pontosan a Togu-Dzsin hegy felé vesszük az irányt a belső mongóliai Hanghai zenekarral. A mongol és a belső mongol kultúrában a hegyeknek gazdájuk van. Tiszteletük az ősök kultuszával fonódik össze. A zenekar a hagyományos torokéneklést, a humejt és a lófejes hegedűt, a morin húrt ötvözi modern rockelemekkel, érzékeltetve a hegyek zordságát.

Spanyolország déli részén a Sierra Nevada hegylánc hófötte csúcsai alatt egészen más az életritmusa. Esby a londoni származású, de mediterrán gyökerekkel is bíró énekes dalszerző egy békésebb pillanatot ragad meg, a déli napsütés, a hegyi levegő, egy völgyre nyúló kilátás dala ez. Ebben a felvételben a hegy nem küzdelem, hanem menedék, ahol a gitár és a finom elektronika találkozása megteremti a természettel való harmónia érzetét.

Adásunkat Bulgária egyik legarchaikusabb tájegységén, a Rodope-hegységben zárjuk. Eugénia Georgieva énekelett szívszorító népdalt. A Rodope zenéjére jellemzőek a mély, hömpölygő dallamok, amelyek a hegyek végtelen vonulatait mintázzák. Ez az őszi dal az elvágyódásról és a magányról szól.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban hegyekről szóló és hegyekből származó népdalokból válogattunk. Bulgáriából, Spanyolországból, Kínából, Ausztriából, Görögországból, Örményországból, Szerbiából és Szlovákiából hallhattak felvételeket. A Népzene távolról műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat a szerkesztők Bolla Milán és Weisz Gábor nevében is, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Összeállításunk első részében a trió Mikrokozmosz hangversenye szól, melynek tagjai Fúri Zsófia hegedű, Forgó Boglárka Gordonka és Leszczynszky Áron zongora művész. A felvétel 2025. december 14-én készült a Zeneakadémia Solti termében. Elsőként előadásukban szóljon Leos Janácsek első vonós négyese, a Kreutzer szonáta.

Leos Janácsek első vonós négyesét játszotta Leszczynszky Áron átiratában a trió Mikrokozmosz. A folytatásban előadásokban Szoljon Sejber Mátyás műve, Sonata da Camera.

Sonata da Camera. Scheiber Mátyás művét játszotta a trió Mikrokozmosz. Előadásukban befejezésül kérem hallgassák meg Robert Schumann művét, Fantázia darabok, opusz 88-as.

0: Fantáziadarabok. Robert Schumann művét játszotta a Trio Mikrokozmosz. Kedves hallgatóink, a Trio Mikrokozmosz hangversenye szólt, melynek tagjai Fúri Zsófia hegedű, Forgó Bogárka gordonka és Leszczynszky Áron zongoraművész. A felvétel 2025. december 14-én készült a Zeneakadémia Solti termében. A hangmérnök Giba Domonkos, a zenei rendező Weisz József volt. Szerkesztette Bolla Milán.
1: Műsorajánló. A muzsikus legendák adásában Piero Cappuccilli baritonénekes életét és munkásságát idézzük fel.
2: Cappuccilli szkárpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figurai nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Gustav Albert Lortzing Undine című négyfelvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
3: Lortzing remek naturburs és bonviván volt, és vállalt tenor meg bariton szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Magyar Rádió gyermekkórusának hangversenye szól, Reményi János vezényel, aki éppen 95 éve született, 1931. május 8-án Alma melléken. A felvétel 1994. május 25-én készült a Mátyás templomban. Elsőként John Rutter művét énekli a Magyar Rádió gyermekkórusa, Quem pastores laudavere, Reményi János vezényel.

Quem pastoris lauda vere. John Rutter művét énekelte a Magyar Rádió gyermekkórusa, Reményi János vezényelt. A folytatásban, előadásukban Michel Pretorius műve szól. Indulci jubilo.

Indulci jubiló. Pretorius művét énekelte a Magyar Rádió gyermekkórusa, Reményi János vezényelt. A folytatásban előadásokban Gabriel Fauré miséje szól, Messe Basse. Közreműködik Almási László Attila orgonán.

Messze Basse. Gabriel Fauré miséjét hallhatták, a Magyar Rádió gyermekkórusa énekelt, orgonán közreműködött Almási László Attila, Reményi János vezényelt. Összeállításunk végén egy magyar népi imádság szól, Kodály Zoltán kórusműve, Jelenti magát Jézus. A Magyar Rádió gyermekkórusát Reményi János vezényli.

0: Jelenti magát Jézus. Kodály Zoltán kórusművét a Magyar Rádió gyermekkórusa énekelte, Reményi János vezényelt. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió gyermekkórusa énekelt az elmúlt percekben, Reményi János vezényelt, aki 95 éve 1931. május 8-án született. A felvétel 1994. május 25-én készült a Mátyás templomban. A hangmérnök László Zoltán, a zenei rendező Perédi Márta volt. Szerkesztette Weisz Gábor.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának Mozart hangversenye szól, Győr Iványi Rádh György vezényel, aki 65 éve 1961. május 6-án született Budapesten. Közreműködik Szakcsi Lakatos Róbert zongorán. A felvétel 2012. október 17-én készült a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Elsőként Mozart Don Giovanni című operájának nyitánya szól. Köhjegyzékszáma 527-es, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Győr Iványi Rádh György vezényli.

Wolfgang Amadeus Mozart Don Giovanni című operájának nyitányát hallhatták, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, Győr Iványi Rád György vezényelt. A folytatásban Mozart D-moll zongora versenyét hallhatják, köhjegyzékszáma 466-os, Szakcsi Lakatos Róbert játszik zongorán, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának élén, Győr Iványi Rád György.

Mozart D-moll zongora versenyét hallhatták. Szakcsi Lakatos Róbert játszott zongorán, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának élén Győri Ványi Rád György vezényelt. Befejezésül kérem hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart S-dur szimfóniáját. Köhjegyzék száma 543-as. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszik, Győri Ványi Rád György vezényel.

0: A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszotta Mozart S-dur szimfóniáját, Győr Iványi Rádh György vezényelt. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának Mozart hangversenye szólt. Vezényelt Győr Iványi Rádh György, közreműködött Szakcsi Lakatos Róbert zongorán. A felvétel 2012. október 17-én készült a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A hangmérnök László Zoltán, a zenei rendező Bárány Gusztáv volt. Kedves hallgatóink, összeállításunk végén a szerkesztők Bolla Milán és Weiss Gábor nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Gustav Albert Lortzing Undine című négyfelvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
2: Lortzing remek naturburs és bonviván volt, és vállalt tenor meg bariton szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali románok egyesületéért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8 és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelem napi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. Összesen 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők. Több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítse. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésen szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hők szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektor helyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Nyílt levélben fogalmazták meg elvárásaikat, ezek közt szerepel a hallgatói részvétel erősítése a döntéshozatalban, az egyetem működésének átláthatóbb átétele, valamint az autonómia helyreállítása. A hallgatói képviseletet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal várja a képző és iparművészet, valamint az építészet iránt érdeklődőket a 10. műtárgyak éjszakája jövő csütörtöktől szombatig. A háromnapos fesztivál eseményei között lesznek szakmai előadások, műterem és műhelylátogatások, tematikus séták. Az idei program sorozat kiemelt témája a művészet gyógyító ereje, miként támogatja a művészet a személyes feltöltődést, a mentális egészséget és a kreatív gondolkodást. Az időjárásról országszerte derült az idő, éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat, holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. 15 óra múlt, 4 perccel.
4: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
6: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
7: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
2: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. SMS számunk 0630303060, e-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu, ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Elsőként pedig Lalo spanyol szimfóniájából szól részlet, hát tapasztaltabb hallgatóink azt hiszem tudják, hogy ez a szimfónia megnevezés, ez ugye egy picit félrevezető, hiszen ez igazából egy versenymű hegedűre és zenekarra, szimfonikus zenekarra, viszont nem három tételes, mint általában a versenyművek, és nem is négy tételes, mint általában a szimfóniák, hanem öt tételes, szóval van itt különlegesség mindenképpen, és hát a bevezető is érdekes, ugye az első tételt fogjuk meghallgatni, nincs hosszú zenekari bevezető, mindössze négy ütem, és utána már is belép a szólista, aki most Joshua Bell lesz, közreműködik a Montreali Szimfonikus Zenekar, vezényel Charles Dutoit.

Lalo spanyol szimfóniájából szólt az első tétel, ugye, ahogy említettem, ez inkább egy hegedű verseny, mint szimfónia, viszont spanyol, az biztos, tele van spanyol temperamentummal. Joshua Bell volt a szólista, a Montreali Szimfonikus Zenekart Charles Dutoit vezényelte. Most békésebb zene következik, Johann Joachim Quantz C-dur trió szonátájából hallgassunk két tételt. Franz Brücken és Jeanette van Wingerden játszik blokkflőtén. Közreműködnek muzsikus barátaik.

Johann Joachim Quantz C-dur trió szonátájából hallottunk kettőt, tehát ugye Quantz korának kiváló fuvola művésze és fuvola tanára volt, írt fuvola iskolát is. Ezen a felvételen Franz Brücken és Jeanette van Wingerden játszott blokkflőtén, Franz Fester haránt fuvolán, Brian Pollard fagotton, Anner Bilsma cellón és Gustav Leonhardt csembalón. Közlekedési hírek az Útinformtól. Kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Vásárosnamény felé. Az 55-ös kilométernél a pálya Vásárosnamény felé vezető oldalát lezárták. A torlódás 5 kilométeres. Aki teheti, az a kerekharaszti lehajtónál tudja elhagyni az autópályát. A füst korlátozhatja Budapest felé haladók látótávolságát is. Baleset történt az M0-ás autóút keleti szakaszán, Gyál közelében az M5-ös felé. A 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométeres. Vezessenek figyelmesen és segítsék egymást a közlekedésben. Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájából hallgassuk most az 5-öst a harmadik felvonásból. Theo Adam, Helen Donát, René Kollo, Peter Schreier és Ruth Hesse énekel. Közreműködik a Dresdai Állami Zenekar. A karmester Herbert von Karajan.

Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájából hallottunk részletet, ez volt az ötös a harmadik felvonásból. Theo Adam énekelt, ő volt Hans Sachs, Helen Donát énekelte Éva szerepét, René Kollo volt Walter, Peter Schreier mint Dávid, Ruth Hesse mint Magdaléne, és mellettük a Dresdai Staatskapelle játszott, vezényelt Herbert von Karajan. Következik egy kis zongoramuzsika Beethoven F-moll szonátájából, a Prestissimo, a negyedik tétel, Kocsis Zoltán zongorázik.

0: Beethoven opusz 2-es numero 1-es F-moll szonátájából a Prestissimot játszotta Kocsis Zoltán.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 3 perccel múlt 3:45, lemezajánló rovatunkkal folytatjuk a muzsikáró délutánt. Molnár Piroska csellóművész és Bene Róza csembaló művész készített lemezt Johann Sebastian Bach gamba szonátáiból. Előtte egyébként ezt koncerten is előadták, ezt a sorozatot például a Bartók Emlékházban. Most a lemezről idézzük Bach D-dur szonátájának Allegro tételét. Molnár Piroska játszik viola da gambán, Bene Róza csembalónak.

Johann Sebastian Bach D-dur gamba szonátájából szólt a második tétel, az Allegro. Molnár Piroska játszott viola gamban, Bene Róza csembalón. Milánóba kalauzol minket képzeletben a következő zene. William Corbett La Bizarri Universali című művéből szól az Alla Milanese tétel. Előadja az Európai Barokk Kamarazenekar. A hangversenymester Roy Goodman.

William Corbett La Bizarre Universali című művéből szólt a második tétel, az Alla Milanese, az Európai Barokk Kamarazenekar játszott. A hangversenymester Roy Goodman volt. A következő zeneszerzőnk pedig Chopin, akit ugye Párizsban temettek el, de a szívét Varsóba vitték, ahol felnevelkedett, és ott az óváros közelében lévő Szent Kereszt Bazilikában helyezték el. Kettős dobozban, egy lepecsételt kristályüvegben őrzik, egy díszes oszlop belsejében Chopin szívét, és ugye van ebben az üvegedényben, egy konzerváló folyadék. A tudósok a folyadék színéből arra következtetnek, hogy ez valószínűleg konyak lehet, ami a kor legerősebb szeszes itala volt, és konzerválási célokra is használták annak idején. Chopintől most a Cis-moll fantáziáján promptűt hallgassuk, Ignacy Cambra zongorázik.

Chopin zenéjét hallhattuk az elmúlt percekben. Ez volt a Cis-moll Fantázia Impromptu, opusz 66, numero 4, Ignacy Cambra játszott zongorán. Leopold Kozeluch zenéjével folytatjuk a zenehallgatást. Ő egy cseh zeneszerző volt, 1747-ben született, és 1818-ban hunyt el. F-dur Harmónia című művéből most a menüettet játsza a budapesti fúvós együttes.

A menüettet hallottuk Leopold Kozeluh Evdur Harmónie című művéből a Budapesti Fúvós Együttes tolmácsolásában. Az óra végén pedig hallgassuk Gustav Mahler a Fiú csoda körtje című művének részletét, a kis dobos tételt énekli John Shirley Kirk, az amsterdami Concertgebouw zenekarát Bernard Haitink vezényli.

0: Részletet hallottunk Gustav Mahler, a Fiú csoda kürtje című dalciklusából. Ez volt a kisdobos tétel, a ciklus záró tétele. John Shirley Kirk énekelt az amsterdami Concertgebouw zenekarát, Bernard Haitink vezényelte. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket. Koncertajánlóval folytatjuk műsorunkat. Különleges bemutatóra készül holnap az Operett Színház. A részletekről az előadás karmesterét Madarász Zsolt kérdezte.
2: 120 év után kerül újra színpadra Kacsó Pongrácz Rákóczi című daljáték egy félig szcenírozott koncertváltozatban a Budapesti Operett Színházban. A darabnak apropója is van, hiszen idén ünnepeljük a vezérlő fejedelem II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját. Az előadások karmestere Fejfer Gyula Lisztdíjas karmester, a Budapesti Operett Színház főzeneigazgatója. Ez mindig egy kicsit külön izgalom, amikor 120 éve valami nem volt színpadon, és most újra elő lehet venni ezeket a kottákat?
3: Természetesen. Az, hogy 120 éve nem volt színpadon, ez így teljesen nem igaz, mert kétszer is próbálkoztak a feltámasztásával, de elég szerencsétlen módon. Átírták a teljes színdarabot, beleraktak olyan szereplőket, ami az eredeti színdarabban nincsen, hogy azokkal mit énekeltettek, sejtelmem nincsen, nyilván utána lehet nézni a rádióban, mert a rádió keretein belül történt egy átdolgozás. Mi az eredeti 1906-os verziót vettük elő, és hát a kézirat alapján sok mindent ki kellett bogarászni, hogy az hogy is van. Tehát persze, hogy izgalmas.
2: Ugye Rákóczi Ferenc természetesen a központi alak ebben a daljátékban, akinek a szerelem és a haza között kell választania. A zenei világa is meglehetősen különös, hiszen a magyar nóták hangulatától kezdve népdalihtetésű motívumokon át egészen az elegáns keringők világáig utazhatunk ebben a daljátékban.
3: Nem csak keringők, rendkívüli módon érezhető rajta Erkelnek a hatása, tehát a késő 19. századi romantikus szerkesztésmód az nagyon nagy hangsúlyt kap ebben. Teljesen szokatlan hangnemváltások, harmóniaváltások, a nagy jelentetteknek a dramaturgiai kezelése az mind operai léptékű. Innentől fogva a megvalósítás az nem egy terű szinten történik.
2: Koncertszerű lesz ez az előadás, bár igazából azt mondják, hogy félig szcenírozott, de sokan, néha karmesterek is, vagy énekesek is szeretik ezt a formát, amikor a muzsika kerül igazából a középpontba, és nem pedig a rendezés.
3: Félig szcenírozott, ez is kicsit olyan megtévesztő. Van egy vetfalunk, amire tartalmat gyártottunk, tehát egy vetítés megy a zene alatt. De ez egy koncertszerű előadás alapvetően.
2: Amáliát ugye a Friss Jászai Mari díjas Kis Diana, a címszerepet pedig Papp Balázs fiatal tenor alakítja.
3: Papp Balázs mindent, a Lipiszkot is leénekli, ugyanúgy Kis Diana is, tehát a mai énekeseknek a zenei felkészültségével probléma nem igen akad. Mind a ketten de főszerepeket énekelnek a színházunkban.
2: Ugye ez most egy egyszeri alkalom a jeles évfordulóra, de esetleg az, nem tudom, motoszkál-e önben, hogy az egész darabot azért jó lenne akár felvenni a repertoárra is.
3: Hát ez, ahogy Monte Cuccoli annak idején megmondta, hogy a háborúhoz három dolog kell, pénz, pénz és pénz. Egy új produkcióhoz is ez a három dolog szükséges. Az, hogy előkerül-e még ez a darab, nem tudom, rengeteg egy alkalomról született koncertszerű produkciónk van, amit azóta is játszunk, például a Huszka Gála, nagyon szereti a közönség, egy alkalomra készült, és már nem tudom, már vagy 20 előadást játszottunk belőle az évek folyamán. Ugyanígy az Álom-Álom nevezetű gála, ami egy Kálmán Imre Lehár Ferenc darabjaiból összeállított gála, az is egyszerű alkalomra készült, vagy hogy konkrét színházi előadás, a Szegény Johnny és Árnyika, az is egyszerű alkalomra készült vizsga előadás, de már több mint 7 éve megy, mert akkor a nagy a sikere. Ha a közösség jól fogadja, akkor természetesen elő fogjuk még adni.
0: Fejfer Gyula karmestert, az Operett Színház főzeneigazgatóját kérdezte Madarász Zsolt. Az előadás tehát holnap lesz az Operett Színházban. És hallgassunk most mi is egy részletet. Kacsó Pongrácz Rákóczi című daljátékából Simándi József énekel. Közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara. Vezényel Bolberic Tamás.

Kacsó Pongrác Rákóczi című daljátékából szólt részlet Simándi József énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Bolberic Tamás vezényelte. Egy hír széles körű szakmai egyeztetéssel készül a zenei élet átfogó reformjára a Magyar Zenei Tanács. A szervezet elnökségének felkérésére közel 30 szakember kezdte el 5 munkacsoportban azt a munkát, amelynek célja a területet érintő jogszabályok és finanszírozási rendszerek újragondolása, az adózástól, az oktatásig, a kortárs zenétől, a hivatásos és amatőr együttesekig. A munkacsoportokba a tagszervezetek képviselői mellett külső szakemberek is meghívást kaptak. A tervek szerint a szervezet május 12-én tartott közgyűlésén terítékre kerül számos javaslat. A tanács a lehető legnagyobb transzparenciára törekszik, a munkacsoportok nyitottak, az eredményeket pedig folyamatosan publikálni fogják. A munkában részt vesz mások mellett Ember Csaba, a Magyar Zene és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke, dr. Iccés Tamás, a Kecskeméti Kodály Iskola főigazgatója, Eckhard Gábor, zongoraművész, a Magyar Kodály Társaság elnöke, Erdődi Orsolya, a Budapesti Fesztivál Zenekar igazgatója, Csonka András, a Műpa és a Zeneakadémia korábbi programigazgatója, valamint Szabó Sipos Máté karnagy, a Kóta elnöke, a Magyar Rádió énekkarának vezetője, és Hollós Máté zeneszerző, az Artisius vezetőségi tagja, a Magyar Zenei Tanács alelnöke. A zenehallgatást folytassuk most Schubert zenéjével. A 6. kis C-dur szimfóniából az Andante tételt játssza a Bécsi Filharmonikus Zenekar. Vezényel Kertész István.

Franz Schubert 6. kis C-dur szimfóniájából szólt a 2. tétel, az Andante. A bécsi félharmonikusok játszottak, vezényelt Kertész István. Edvard Grieg zenéjével folytatjuk műsorunkat, aki az 1880-as években kezdett el komolyabban foglalkozni egy saját és állandó otthon létrehozásának a gondolatával. Hát persze a terv nem volt új, de a megvalósításra csak akkor került sor. 1884. júniusában vásárolt egy telket, egy Bergenhez közeleső fjord partján. Augusztusban már meg is kezdték a ház alapozását, a munkálatokra maga Grieg felügyelt, és a következő év márciusában már be is költözhettek a házba, vagy ahogy hívták, a koboldok kunyhójába. Ebben az időszakban is azért persze komponált Grieg, ekkor született például a Holberg Suite eredetileg zongorára, majd később meghangszerelte vonózenekarra. Nagy gondossággal dolgozta ki a partitúrát Grieg, különösen elégedett volt az utolsó tétellel, a Rigodonnal, de sikerültnek tartotta a kecses vonalú Sarabandot és a Gavottot is. Most ez a két utóbbit, a Sarabandot és a Gavottot hallgassuk a Holberg Suite-ből, az oszlói filharmonikus zenekart Maris Janssons vezényli.

A Sarabande és a Gavotte tételeket hallottuk Grieg Holberg szvittjéből. Az oszlói filharmonikus zenekart Maris Jansons vezényelte. Közlekedési hírek. Az Útinform jelentette, hogy kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, az 55-ös kilométernél az érintett pálya oldalt lezárták. A torlódás több mint 5 kilométeres. Aki teheti, az a kerekharaszti lehajtónál hagyja el az autópályát. Baleset történt az M0-ás autóúton Gyál közelében az M3-as felé, a 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Szintén az M0-ás autóúton a keleti szakaszon az ellenkező irányban az M5-ös felé is baleset történt Nagytarcsak térségében, az 58-as kilométernél a belső sávot zárták le, torlódás van. A 49-es főúton Csenger térségében is baleset történt, a 48-as kilométernél a félútpályát lezárták. Baleset történt a 86-os főúton is, a 72-es kilométernél félpályás korlátozás lépett érvénybe. A BKK Info írta, hogy baleset okoz torlódást a Fiumei úton az Orci tér felé. Lezárták a külső sávot a Salgó-Tarjáni utca előtt. A 23-as és a 24-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. A 28-as, 28A, 37-es és 62-es villamos terelve közlekedik. Baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utca közelében, a Petőfi hídon Buda felé a belső sávban és a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utcánál. Baleset miatt helyszínelnek a 18. kerületben a Halomi úton a Tarkő utca közelében. Vezessenek figyelmesen. A játék előtt pedig hallgassunk még 4 tételt Kodály Zoltán epigrammák sorozatából, Lencsés Lajos átiratában, és ő játszik Angol Kürtön, közreműködik a Danubia Szimfonikus Zenekar, a karmester Héja Domonkos.

0: Kodály Zoltán Epigrammák című sorozatából szólt az első négy tétel. Lencsés Lajos játszott angol kürtön, ez a saját átirata, a Danubia Szimfonikus Zenekart Héja Domonkos vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Klasszikus zene világszínvonalon. A Budapesti Fesztivál zenekarnál minden koncert ünnep. Fischer Iván és együttese a 2026-27-es hangversenyszezonban is önnek zenél. Vásároljon jegyet, vagy állítsa össze szabad bérletét most. További információ bmz.hu.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
3: 4 perccel múlt 4:05 elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délutánban. Mondom a nyereményeket. Kisorsolunk 2 darab belépőt május 7-én csütörtökön este 8 órára az Opus Jazz Clubba. Az Olá Kálmán Junior Quintet lép fel, és műsoruk gerincét ezúttal a King's Gambit című lemezanyag alkotja majd. Tehát az Olá Kálmán Junior Quintet május 7-én csütörtökön este az Opus Jazz Clubban. Van 2 jegyünk május 8-án pénteken este 7 órára az Óbudai Társaskörbe. Selmeci György szerzői este lesz, közreműködik Szüle Tamás, Kriszta Kinga, Horváth István, Horváth Hanga és Horváth Etele, ők énekelnek, Balog József zongorázik, a Camerata Seniorum kamarazenekart és az Octo Voce énekegyüttest Selmeci György és Selmeci András vezényli. Tehát Selmeci György szerzői este, pénteken este a Társas Körben. És van 2 jegyünk jövő héten szombaton, május 16-án este 7 órára a Veszprémi Hangvillába. A Mendelssohn kamarazenekar koncertje lesz, vezényel Kovács Péter, közreműködik Érdi Tamás zongoraművész. A műsoron szerepel Haydn teremtésnyitánya, Mozart A-dur zongora versenye és Beethoven 3. Ezdur Eroika szimfóniája. Tehát jövő héten szombaton este a Veszprémi Hangvillában. A tárnyereményünk pedig a Múzeum Café aktuális száma. Egy zongoramű részlete szól, ez egy variáció sorozat, és a kérdésünk úgy szól, hogy kinek írta a zeneszerző a variáció sorozatot. Tehát nem a zeneszerző nevét kell megírni, hanem a variáció sorozat címzettjét. Akinek számára írta, az ő neve egyébként szerepel a mű címében, úgyhogy szerintem annyira nem lesz nehéz. Várjuk a válaszokat, SMS-t a 0630-30-30-160-ra küldhetnek. E-mail címünk muzsikálódélután@kukacradio.hu. Írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy variációs műből hallottunk részleteket, és a kérdésünk úgy szólt, hogy a zeneszerző kinek írta ezt a variáció sorozatot, ugye az ő neve szerepel a mű címében. Nos, a helyes válasz Goldberg, mert hogy a Goldberg variációkból hallottunk részletet, teljes nevén Johann Gottlieb Goldberg volt az, akinek számára írta ezt Bach az 1740-es években, ezt a variáció sorozatot. Nagyon-nagyon sok jó megfejtést kaptunk, más válaszok is érkeztek persze, például Diabelli nevét olvastam, de a hallgatók többsége kitalálta, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan játszottak velünk, és akkor mondom a szerencsés nyertesek neveit: Szabadi Péter, Balla Kálmán, Szőnyi András, és Szélpál Szilveszter. Szívből gratulálunk nekik, hát úgy látom, hogy ma délután az uraknak kedvezett a szerencse, és nyerteseinket gyártásvezetőnk fogja majd keresni a további teendőkkel kapcsolatban, és köszönjük mindenkinek a játékot. Vikingur Ólafsson játszott egyébként zongorán ezen a felvételen. Opera részlettel folytatjuk a zenehallgatást. Kár Mária von Weber, a Bűvös vadász című operájából hallgatjuk Annuska áriáját a második felvonásból, a jókedélyű, elbűvölő lány áriáját, illetve magát a lányt polonéz és bolero ritmusokkal jellemzi Weber, és hát tulajdonképpen ennek a rövid ariettának a keretében a lány jellemét minden oldaláról mesterien mutatja be a zeneszerző. Kertesi Ingrid fog énekelni, közreműködik a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, vezényel Oberfrank Géza.

Kertesi Ingrid énekelte Annuska áriáját Weber a Bűvös Vadász című operájának második felvonásából. Közreműködött a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Oberfrank Géza. Moritz Moszkowski két hegedűre és zongorára komponált G-moll szüitjéből hallgassunk részletet, a negyedik tételt. Pusker Júlia és testvére Pusker Ágnes játszik hegedűn, Dani Imre zongorán.

Moritz Moszkowski G-moll szvittjéből szólt a negyedik tétel, a Puskár lányok, hegedültek Puskár Júlia és testvére Puskár Ágnes, Dani Imre pedig zongorázott. A hírek előtt hallgassuk még az egyik Bach fiú, Johann Christian zenéjét, a G-dur szimfónia harmadik tételét játssza a Concerto Armonico.

0: Johann Christian Bach G-dur szimfóniájából szólt a harmadik tétel, Allegro assai, a finálét a Concerto Armonico tolmácsolásában hallottuk. A pontos idő 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8 és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légitámadást hajtottak végre. 11 ballisztikus rakétát és 164 drónt lőttek ki az orosz erők, több gázipari létesítményt is támadtak a poltavai és a harkivi régióban. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott Romániában az Ilia Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte. A kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orbán Viktor úgy véli, hogy a digitális polgári köröknek kulcsszerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Pósvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Hurrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Kezdődik a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon globál zenei formációk, táncház, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance is várja az érdeklődőket. Szombaton visszatér a Zeneháza Városa házban sorozat, a fókuszban ezúttal Sopron lesz, érkezik a szabadtéri színpad nyitó hétvégére a Fajkusz Banda, a Petőfi Band és még sokan mások. Ami pedig az időjárást illeti, holnap eleinte napos, fátyol, felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrángötös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.heidenam.com.
4: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból! Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
5: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrm.jegy.hu
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, azokat is, akik már az előző órákban velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. SMS számunk 0630303060, e-mail címünk pedig muzsikálódélután@radio.hu. Csajkovszki Opus 39-es ifjúsági albumából következik két tétel, ami sokaknak ismerős lehet, akik tanultak zongorázni zeneiskolában, de most átiratban hallgassunk két tételt, méghozzá Kovács Péter feldolgozásában, a Játékkatonák indulóját és a Keringőt játssza a Mendelssohn Kamarazenekar művészeti vezetőjük, az átiratokat készítő Kovács Péter.

Csajkovszki opusz 39-es ifjúsági albumából szólt két tétel, a játék katonák indulója és a keringő, Kovács Péter átiratában, hangszerelésében. A Mendelssohn kamarazenekar játszott művészeti vezető Kovács Péter. Louis Spohr Ez-dur klarinét versenyének rondó tételével folytatjuk a délutánt. Michael Collins, a szólista, a svéd kamarazenekart Robin O'Neill dirigálja.

Michael Collins játszotta Louis Spohr Ezdur klarinét versenyének rondó tételét. Közre működött a svéd kamarazenekar, a karmester Robin O'Neill volt. Vízizene következik, de most nem Handel vízizene szvittjéből, hanem Telemann vízizene szvittjéből hallgatunk meg néhány tételt, egészen pontosan három tételt, és ugye ennek van egy programja is, az egyes tételnek pedig címei vannak. Hallgassuk most a Gavottot, címe Játékos najádok, utána jön a tréfás Tritónusz, és végül a viharos Aeolus, előadja King's Consort.

Telemann vízizene szvitjéből hallottunk három tételt a King's Consort tolmácsolásában. Mendelssohn Hebridák nyitányával folytatjuk műsorunkat, a népszerű zenekari művet a bécsi filharmonikusok játsszák most, karmesterük Christoph von Dohnányi.

0: Mendelssohn Hebridák nyitányát hallottuk. Hát nem véletlenül olyan népszerű ez a nyitány. De egyrészt ugye nagyon invenciógazdag, másrészt pedig nagyszerű arányérzékkel váltakoztatja benne Mendelssohn a dallamosabb, líraibb és a ritmikusabb, hevesebb részeket. A bécsi filharmonikusok játszották most, vezényelt Christoph von Dohnányi.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus.
0: 6:02, a muzsikáló délutánban most egy szerenádot fogunk hallani. A szerzőjét sokáig úgy tartották, hogy nem más, mint Joseph Haydn, aztán később kiderült, hogy nem Haydn, hanem Román Hofstetter a szerzője, annak a vonós négyesnek, F-dur vonós négyesnek, melynek szerenád tétele önálló életre kelt. Hát mi is gyakran játszottuk vonós négyesben, emlékszem, esküvőkön, és nagyon szerették ezt hallgatni, tényleg szép szerenád. Most a Kodály vonós négyes játsza.

Román Hofstetter F-dur vonós négyeséből hallottuk a szerenádot. Kedves hallgatónk Karanka írta, hogy nagyon örült ennek a zenének, az ő esküvőjén is felcsendült ez. Köszönjük a hozzászólást, már azt hiszem azon nem mi játszottunk. A Kodály vonós négyes muzsikált most viszont. Részlet következik az Angol beteg című 1996-os filmdráma zenéjéből, de talán sokan emlékeznek rá, Ralph Fiennes egy magyar szemét alakított ebben a filmben, Almási László magyar térképészt. A film zenéjét pedig Gabriel Jared komponálta, ebből játszik most részletet a londoni St. Martin in the Fields kamara zenekar, vezényel Harry Rabinowitz.

Részletet hallottunk az Angol beteg című film zenéjéből, Gabriel Jared volt a szerző. Most pedig Rachmaninov második szvitjéből hallgassuk a Tarantellát. Marta Argerich és Gabriele Montero zongorázik.

Marta Arkaricsnak és Gabriela Monteirónak szólt a taps, ők játszották a Tarantellát Szergej Rachmaninov második szvittjéből. Egy opera részlet következik most itt a Muzsikáló délutánban. Verdi Traviata című operájából hallgassuk a cigánylányok kórusát a második felvonásból. Itt a nők cigánylány jelmezekben jönnek be, és arról énekelnek, hogy jósolni fognak a vendégeknek. Hallgassuk most a Solisti Cantori és az Olasz Rádió Szimfonikus Zenekara előadásában a karmester Zubin Mehta.

Giuseppe Verdi Traviata című operájából szólt a Cigánylányok kórusa a második felvonásból. Előadta a Solisti Cantori énekegyüttes és az Olasz Rádió Szimfonikus Zenekara, a karmester Zubin Méta volt. És elérkeztünk a mai muzsikáló délután utolsó felvételéhez. Beethoven szimfóniái közül most a 8. F-dur szimfónia részlete szól. Ugye sokszor esett már szó arról, hogy olyan méltatlanul ritkán játsszák Beethoven páros számú, sorszámú szimfóniáit. Inkább a páratlanokat játsszák, hát főleg a 3., 5., 7., 9., pedig maga Beethoven ugye nagyra értékelte ezt a 8. szimfóniát, és a zárótételt, amit most meghallgatunk, arról pedig Csajkovszki úgy nyilatkozott, Beethoven egyik legnagyobb szimfonikus remek műve. A tételt most a londoni filharmonikus zenekar tolmácsolásában hallhatjuk, a karmester Klaus Tenstedt.

0: Beethoven 8. F-dur szimfóniájából hallottuk a záró tételt, jó sok tonika akkorddal a végén. A londoni filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Klaus Tennstedt. És ezzel a mai muzsikáló délután véget ért. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a hangmérnök Molnár Endre volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást és szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra, búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán, a viszonthallásra.
1: Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Gustav Albert Lortzing Undine című négyfelvonásos operáját ajánlja szíves figyelmükbe László Ferenc.
2: Lortzing remek naturburs és bonviván volt, és vállalt tenor meg bariton szólamokat egyaránt. Játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt, ma 19 órakor, a Bartók Rádióban. Május 13-án este harmadik alkalommal kerül sor a Bartók zenei díjak ünnepélyes átadására a Budapest Music Centerben. A komoly zene és a jazz kiválóságai 11 kategóriában vehetik át az elismeréseket a Bartók Rádió munkatársaitól. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németh Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Mai legendánk 1963 őszén Budapesten még új névnek számított. Kevesen tudták, ki az a Piero Cappuccilli, és azt még kevesebben sejtették, hogy mekkora géniusza lesz az operajátszás történetének. Azt már akkor leírták a kritikusok, hogy nem csak szép a hangja, hanem a teljes színpadi atmoszférát megváltoztatta jelenlétével. Piero Cappuccilli 1926-ban született, tehát kereken 100 esztendeje. Széles körben a 20. század második felének egyik legkiválóbb olasz baritonjaként tartották számon. Az opera világában hatalmas csodálat övezte, gazdag és telt hangja, finom énektechnikája és kivételes légzés kontrollja miatt. A nagy olasz hagyományoknak megfelelően a szavakat és a zenét elegáns frázisokká ötvözte. Az olasz repertoárra, különösen Verdi operáira összpontosított, 17 főszerepet énekelve. Elsőként Giuseppe Verdi Macbeth című operájából hallunk egy jelenetet és Macbeth áriáját a mű negyedik felvonásából.

Giuseppe Verdi Macbeth című operájának részletében Piero Cappuccilli partnerei a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának tagjai voltak, vezényelt Lamberto Gardelli. A Triestben született Cappuccilli eredetileg építésznek készült. Fiatalon nem az opera érdekelte igazán, hanem az építészet. Saját visszaemlékezése szerint inkább egyetemre járt, táncolni ment, lányokkal ismerkedett, és esze ágában sem volt nagy énekesnek készülni. Egy nagybácsia erőltette, hogy mutassa meg a hangját a tanárának, és így került egy nyugdíjas énekes közelébe. Cappuccilli később szinte nevetve mesélte, hogy milyen vonakodva kezdett éneket tanulni. 49-ben meghallgatáson vett részt egy helyi operaházban, ahol Luciano Donaggio, a nyugdíjas énekes, aki tanárként kezdte második pályáját, meghallotta őt és unszolta a tanulásra. Cappuccilli továbbra is vonakodott, mert úgy vélte, hogy építészként jobb karrier lehetőségei lesznek, sőt, rövid időre abba hagyta az órákat. De Donaggio ingyenes órákat ajánlott fel neki, és végül is rávette, hogy 50-ben folytassa a tanulmányait. A rokonai biztatására végül is úgy döntött, hogy opera pályát választ, és egy évvel később debütált a színpadon, persze akkor még csak kisebb szerepekben. Állítólag egyszer eltűnt az énekóráról. Donaggio tanár úr felhívta, hogy mégis hová lett, mire Cappuccilli azzal védekezett, hogy nincs ideje, mert az egyetemi élet, meg minden más. A tanár erre nagyjából azt üzente, hogy vagy ez, vagy az, de nem hagyhatod abba. Más verziók úgy szólnak, hogy elég temperamentumos fenyegetést is kapott, hogy ha kell, a tanár úr érte megy, de abban nem lesz köszönet. Most Umberto Giordano André Chénier című operájából hallgatunk meg egy árját.

Umberto Giordano André Chénier című operájából Gerard áriája hozott el Piero Cappuccilli és a Veronai Aréna zenekarának tolmácsolásában vezényelt Armando Gatto. 55-ben Cappuccilli meghallgatáson vett részt a Milánói Scalában, ahol a meghallgatásra érkező versenyzők, énekesek mély benyomást tettek rá, és arra biztatták, hogy nevezzen be a Viotti versenyre. Első helyezést ért el, és ezek után 57-ben debütált a Milánói Teatro Nuovo-ban. Tonio szerepét énekelte a Bajazzókban. Mi most a prológot hallgatjuk meg egy római 1991-es hangversenyről, amelyen valószínűleg ráadásként énekelte a híres áriát, muzsikus legendánk.

Ruggiero Leoncavallo Bajadzó című operájából a prológot énekelte Piero Cappuccilli, aki 60-ban debütált a New York-i Metropolitan Operában Germán szerepét énekelve a Traviátában. Tudtommal egyébként ez volt az egyetlen fellépése a Metben. Cappuccilli ugyanis pályafutása nagy részét Európában töltötte énekesként, és csak ritkán utazott Észak- vagy Dél-Amerikába. Rengeteg meghívást kapott, óriási sikereket ért el a Scalában, a londoni Royal Opera House-ban vagy a Párizsi Operában, de gyakran fellépett a Bécsi Állami Operában és a Salzburgi Fesztiválon is. Korának legnagyobb európai karmesterei keresték, Karajan, Gavazzini, Abbado, Kleiber, lehetne sorolni a nagy neveket. Kétség kívül az olasz repertoár egyik legkiválóbb tolmácsolójává vált. Óriási tisztelet övezte Verdi baritonként, ahol hangja, énektechnikája és eleganciája, na meg a színpadi jelenléte a lehető legjobban megmutatkozott. Most az Aida című operából következik Aida és Amonasro kettőse. Montserrat Caballé és Piero Cappuccilli énekel. Az új Filharmónia zenekart Riccardo Muti vezényli.

Giuseppe Verdi Aida című operájából a kettőst Montserrat Caballé és Piero Cappuccilli énekelte, az Új Filharmónia zenekart Riccardo Muti vezényelte. Említettem, hogy muzsikus legendánk tanára kemény kézzel bánt az ifjú énekessel. Nem lehetett szegénynek könnyű dolga, hiszen tanára mást mondott, mint amit otthon hallott. Cappuccilli elmondása szerint az édesapja nem lelkesedett azért, hogy a fia énekesi pályára menjen. Azt gondolta, hogy az opera bizonytalan kenyér, míg egy diploma rendesebb életet adna. Ez tipikusan az a régi, de teljesen érthető szülői logika. Szép dolog a művészet, de miből fogsz megélni, fiam? Mit gondolnak, mivel foglalatoskodott egy időben, ha hiszik, hanem volt idő, amikor rendőrként is dolgozott. Maga mesélte, hogy fiatalon az egyetemi évek alatt pénzkereset miatt rendőrségi szolgálatot vállalt a katonai közigazgatás időszakában. Egészen meghökkentő háttér ez egy későbbi nagy operasztár esetében. Mielőtt Scarpia lett volna a színpadon, tehát az életben is megfordult a tekintély, fegyelem, egyenruha világa körül. Budapesten egyébként pont a Toszkában énekelt. Milyen szerep ez a Scarpia? Nem csupán gonosz, hanem arisztokratikus, kontrollált, szuggesztív. Mi kell hozzá? Nemes, tömör hang, fegyelmezettség, belül izzó, de kívül fegyelmezett drámaiság. Azt írták, hogy Cappuccilli Scarpiája nem hörgő zsarnok volt, hanem sokkal veszedelmesebb. Hideg, elegáns, uralkodó alkat. Ez Puccininél sokkal hatásosabb is, mert a figura így nem pusztán egy gonosz rendőrfőnök, hanem szinte ragadozó úriember. A budapesti közönség számára ez különösen nagy élmény lehetett, mert a szerep ettől válik igazán ijesztővé. Az énekes nem ordít, hanem birtokba veszi a teret. A muzsika egyik később írása az 1963-as magyar Toszka felvétel kapcsán kiemelte a híres Te Deum jelenetet. 63-ban persze még nem a nagy legendát hallották, hanem egy felfelé ívelő pályán levő olasz énekest, akiben már benne volt a későbbi világszínvonal. A közönség ilyenkor gyakran azt érzi, hogy itt most valaki még éppen azelőtt van, hogy intézménnyé válna, és ez az operában óriási dolog.

Giacomo Puccini Tosca című operájából hallottuk Capuccilli hangját. Az 1963-as Scarpia egyébként azért is fontos, mert azt mutatja, hogy már ekkor megvolt benne a sötétfényű, nemes vonalvezetésű, nagyformátumú színpadi erő, amely később Verdi operáiban teljesedett ki. Herbert von Karajánról tudjuk, hogy nem volt könnyű ember, sokan nem szerették. Érdekes, hogy eleinte szinte vakon bízott az énekesben. Capuccilli legalábbis elmesélte, hogy egy próba folyamat során nem nagyon énekelt teljes hangon a próbákon, inkább tartalékolt. Aztán, amikor végre rendesen megszólalt, Karajan állítólag megdöbbent, és attól kezdve szinte teljes bizalommal hagyta őt úgy énekelni, ahogy jónak látta. Ugyanebben a visszaemlékezésben Capuccilli azt mondja, hogy amikor először igazán meghallotta őt egy nagy jelenetben Karajan, a karmesteri pulpitusról tapsolt neki, és minden este elismerően reagált. Az interjú szerint még az is megtörtént, hogy az előadás után odament hozzá, átölelte és megcsókolta a színpadon. A Don Carlosból hallgatjuk meg most Póza már kihalálát. Piero Capuccilli énekel a berlini filharmonikusok élén, vezényel Herbert von Karajan.

Verdi Don Carlos című operájából Póza halálát énekelte Piero Cappuccilli, a berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényelte az 1978-as felvételen. Muzsikus legendánk egy interjúban említette, hogy annak idején Leonard Bernstein egy Don Carlos előadás után annyira meghatódott, hogy könnyes szemmel ment be hozzá az öltözőbe. Ez persze

Ő ezt a tengernek tulajdonította. A kritikusai gyakran írták, hogy szinte embertelenül hosszú frázisokat tudott egy levegővel végig énekelni. Erről ő maga szerényen és kissé humorosan azt mondta, hogy ebben valószínűleg szerepe volt a tengerhez való vonzódásának és a fiatalkori búvárkodásának. Most a Két Foszkári című Verdi operából a Doge románcát énekli Piero Cappuccilli.

Giuseppe Verdi a Két Foszkári című operájából hallottuk a Dózse románcát a dalmű első felvonásából. Piero Cappuccilli énekelt, az osztrák rádió szimfonikus zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. Muzsikus legendánk a Lammermoori Luciát háromszor is felvette lemezre. A legizgalmasabb számára az volt, amikor Maria Callassal dolgozhatott 1959-ben, de volt partnere többek között Beverly Sills, Jelena Kotrubasz, Placido Domingo, Shirley Verrett, Mirella Freni, és lehetne sorolni a nagy neveket. Amilcare Ponchielli Gioconda című operájából következik egy duett. Maria Callas és Piero Cappuccilli énekel, a Milánói Scala énekkarát és zenekarát Antonio Votto vezényli.

Amir Kare Ponchielli Gioconda című operájának részletében Maria Callas és Piero Cappuccilli énekelt, a Milánói Scala énekkarát és zenekarát Antonio Votto vezényelte. Muzsikus legendánk nem szeretett fölöslegesen beszélni a művészetről. Több interjúból azt érezni, hogy nem az a típus volt, aki nagy elméleteket gyártott önmagáról, inkább azt sugallta, hogy énekelni kell jól, a többi az csak duma. Óvatosan bánt a szerepekkel, nem akart mindenáron elénekelni valamit. A súlyosabb Verdi szerepeket is csak évek múltán vállalta el, ez bölcsességre vallott és nem hiúságra. Sok rajongó és kritikus pont azért becsülte, mert nem hatásvadász volt, hanem egyenes, nemes és biztos. Mai szóval nem eladta a szerepet, hanem birtokolta. Végezetül Sargunov Faust című operájából hallgatjuk meg Valentin imáját.

0: Charguno Faust című operájából Valentin imáját énekelte Piero Cappuccilli. Az 1960-as felvételen a Triesti Verdi Színház zenekarát Oliviero de Fabritis vezényelte. Piero Cappuccilli pályafutásának vége egy autóbalesethez kötődik. Sokan ezt drámai búcsúként emlegették. 1992-ben gyakorlatilag véget ért a színpadi pályája. Ami viszont jellemző rá, a visszaemlékezésekben ezt nem tragikus önsajnálatként, hanem inkább egy nagy pálya csendes lezárásaként értelmezte. Utána tanított, továbbra is foglalkoztatta a helyes énektechnika, sőt még a zenekari hangolás kérdése is. Ha Verdi árják felvétele szólt, láthatóan végigkövette a zenét. Nem énekelt már, de szemével, apró gesztusokkal szinte vezényelte a frazeállás, mint amíg mindig a színpadon lenne. Amikor valamennyire már tudott kommunikálni, azt mondta, hogy a hang már nem jön ki, de belül minden megszólal. Sokáig nem szívesen hallgatta vissza a saját felvételeit, nem hiúságból, hanem mert túlságosan fájdalmas volt a különbség a régi hang és az akkori állapota között. Ricardo Muti és Karajan gyakran hivatkoztak rá, mint a Verdi stílus egyik utolsó, igazi őrzőjére. Cappuccilli soha nem panaszkodott látványosan, inkább visszahúzódott, és megőrizte azt a tartást, ami a színpadon is jellemezte 2005. július 12-én hunyt el. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzom a hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat vasárnap 18 óra 30 perces kezdettel ismételjük meg, illetve a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club adásában a Dés András Quartet Decisions We Make című lemezét mutatjuk be. A Bécsben élő ütőhangszeres zeneszerző művésztársaival dallamos, táncolható grúvokat, színes zenei világot hozott létre. A különleges ütőhangszer apparátushoz trombita, zongora és elektromos gitár társul. A Dés András Quartet új albuma ma 22 óra 58 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra.
2: Prolog. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez itt a Prológ, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Albert Lortzing Undine című romantikus varázsoperáját hallgathatják majd meg 4 felvonásban, arról az 1966-os Nyugat-Berlinben rögzített lemezfelvételről, amelynek karmestere Robert Heger, címszereplője pedig Anneliese Rothenberger volt. Erről a Magyar Állami Operaház műsorán még sohasem szerepelt, és ma már német nyelvterületen is meglehetősen ritkán játszott, noha igazán könnyen megszerethető zenés színpadi Schellő történetről beszélvén, az elkövetkező percekben szóba hozhatom majd sok egyéb mellett Schikanédert és egy íróként is tevékeny porosz katonatisztet, a németországi állapotokat és a világ rendjét, Paracelsust és a tintásüveget, a Schellőket, valamint egy baritonként és tenorként egyaránt jól beváló komponistát. És az ismertetés kezdődjön is vele, vagyis a ma esti opera zeneszerzőjének és egyszer mint librettistájának, Albert Lortzingnak a személyével és pályafutásával. Annál is inkább, hiszen róla jóval ritkábban esik szó, mint a keddesti operák legtöbb alkotójáról. Nos, ahhoz képest, hogy hősünk édesapja eredetileg szolíd berlini polgár és a helyi bőrkereskedelem hasznos jelese volt, a kis Albert mégis mondhatni beleszületett a színház, sőt, a vándorszínészet világába. Mert hogy a szülők egy ponton váratlanul odahagyták a polgári életet és színtársulatot alapítottak, amellyel azután bejárták szerte Németföldet. Az 1801-ben született Albert Lortzing ilyes formán alig volt 12 esztendős, midőn legelső alkalommal a színpadra lépett. 2 felvonás között a saját komikus versezeteivel szórakoztatva a közönséget. Felcseperedve pedig sokoldalú és közönségkedvenc színházi ember vált belőle, olyan, aki színészként, énekesként, de épp így zeneszerzői és szövegírói működésével is hasznossá, sőt, nélkülözhetetlenné tudta tenni magát. Hasonlóan a nálánál 2 nemzedékkel idősebb Emanuel Schikanéderhez, vagy éppenséggel saját kortársához, az ugyancsak 1801-ben született bécsi Johann Nestroyhoz, vagy mondjuk a Petőfi tintás üvegéből ismerős nevű Megyeri Károlyhoz. Lortzing remek naturburs és bon vivant volt, és elvállalt tenor és bariton szólamokat egyaránt. Ahogyan azt életművének egy későbbi ironikus méltatója megfogalmazta, játszva jutott a művészi produkcióhoz, és számára az alkotás később is csak játék, utánzás maradt. Mert hogy Lortzing a 20-as évei elején nem csak megházasodott, természetesen egy színésznőt feleségül véve, de megalkotta első zenés színpadi művét is. Ez volt az 1823-24-ben elkészített egyfelvonásos Singspiel, a Janinai Alipasa, avagy a franciák Albániában, amely azonban csupán évekkel később kerülhetett első ízben a közönség elé. E műben épp úgy középpontba kerül egy pasa szerája és háreme, akár csak Mozart hasonló művében, és Lortzingnál is prózai dialógusok váltakoznak zeneszámokkal. Csak hogy túl a zenei színvonal oly nyilvánvaló különbségén volt még egy másik, egészen szembeötlő eltérés az Alipasa és a szöktetés között. Lortzing művében nem a felvilágosult török nagyvonalúsága eredményezi a boldog végkifejletet, hanem a harc, a pasa zsarnoki hatalmának megdöntése. Ez a mozzanat pedig nem csak a történelmi és stílusváltozásokat jelzi, ez már a kora romantika, és nem a felvilágosodás ideje, de azt is érzékeltetheti velünk, hogy miért is vált Lortzing egyszerre kedvelt, és mégis nehéz sorsú szerzővé. Az 1820-as, 30-as és 40-es évek német világára ugyanis igencsak ránehezedett az a politikai elnyomás, amelyet történelmi tanulmányaink révén a Szent Szövetséggel, illetve Metternich kancellár nevével szoktunk több-kevesebb okkal összekapcsolni. A szabad kőműves
és liberális hazafi Lortzingnak minden esetre gyakran meggyűlt a baja a cenzúrával, hiszen olyan darabok szerzője volt, amelyek hol a szomszédai által felosztott Lengyelország melletti szimpátiával tüntettek, hol meg azt a kérdést nyomatékosították visszatérő fordulatként, hogy ez lenne hát a világrend. Az 1848-as Bécsben komponált és utóbb sokáig előadatlanul maradt Regina című szabadság operájában pedig egy erkölcstelen svájci gyáros ellen veszik fel a küzdelmet a munkát beszüntető alkalmazottjai. Azért mindeközben Lortzing néhány kevésbé problematikus víg operájával átütő sikert aratott. Időrendben és a jelentőségét tekintve is elsőséget érdemlően az 1837-es Cár és áccsal, amely már jóval Verne Gyula Phileas Foggja előtt rekordidő alatt megkerülte a földgolyóbist, és amelynek facipős táncát máig gyakorta hallani. Részint emlékeztető, részint gyönyörködtető jelleggel most röviden mi is hallgassunk bele népszerű zenekari számba. A Bambergi szimfonikusok együttesét Hans Gierster vezényli.

Lortzing a cár és ács nyomában ugyancsak érdemi sikert aratott az 1842-es vadorzóval. 1844-ben pedig karnagyi állást kapott a lipcsei városi színházban. Ám de innen egy esztendő múltán mennie kellett. Mint említettem, pályafutását egészen az 1851-ben bekövetkezett végzetes agyvérzésig végig kísérték a cenzurális, a szakmai és a személyi konfliktusok. No meg az anyagi gondok, már csak azért is, mivel házasságából összesen 11 gyermeke született. Vagyis időről időre más városba kellett áthelyeznie működését. Lipcséből Bécsbe, aztán onnan Gerába és Lüneburgba, végül Berlinbe. És mindeközben Lortzing megszenvedte azt is, hogy az olasz operák nem csak a német közönség körében bizonyultak egyre népszerűbbeknek, de bizony az énekesi előadásmódra is olyan hatást gyakoroltak, ami nem volt előnyös a német komponista művei számára. Az ő prózai dialógusos, úgynevezett spíloperjeibe ugyanis könnyed hangok kívántattak, és az előadóknak a színészi tehetségüket, komikusi készségüket is kellett, vagy kellett volna bizonyítaniuk. Volt tehát gondja bőven, mint említettem 1845-ben is, amikor Lipcsében kitelt a becsülete, és nagy sikerekkel a háta mögött megint egyszer állás és megélhetés nélkül találta magát. És ekkor Lortzing úgy érezte, valami újat kell megpróbálnia. Vagyis a középkor és a fantasztikum felé fordult új témát keresve, és megkísértette a varázsopera zsánerét. Így született meg a ma este felhangzó Undine, amelynek ősbemutatóját 1845. április 21-én már értelemszerűen nem Lipcsében, hanem az attól bő 100 kilométerre fekvő Magdeburgban tartották. No de ki is légyen az az Undine? Nos, az undinék, vagy másként ondinék, a vízhez kapcsolódó elemi, mitikus lények, tündérek, sellők, hableányok, akiket ilyen-olyan néven természetesen megannyi nép mitológiájában, néprajzában ott lelni. Az undine megnevezés viszont nem néprajzi, hanem tudományos jellegű, hiszen nem más, mint a 16. század első felében élt csodadoktor, alkimista, asztrológus, okkultista és természettudós, vagyis a polihisztor Paracelsus adta. Méghozzá az elementális lények, könyv a nimfákról, szilfidekről, pigmeusokról, szalamandrákról és egyéb eleven teremtményekről című posztumus megjelentetett traktátusában. Ezek a vízben élő hölgyek Paracelsus szerint hasonlóak az emberekhez, ám nem rendelkeznek halhatatlan lélekkel. Viszont a földi emberekkel házasságra lépnek, mégis elnyerhetik annak legalább egy csíráját. Emiatt az undinék emberi férjre vágynak, ám ha egy férfinak undine a felesége, ügyelnie kell arra, hogy meg ne sértse őt víz közelében, mert akkor a hölgy visszatér a saját eleméhez. Ebből a Paracelsus műből az 1566-os kiadását követően szépírók több egymást követő nemzedéke merített mesés, fantasztikus témákat. Így tett például 2,5 évszázaddal később, 1811-ben egy vitéz és igen művelt porosz tiszt is. Őt Friedrich de la Motte Fouquénak hívták. A francia földről elűzött hugenottáktól származó báró ráadásul nem csak egy romantikus novellában írta meg Undine és Huldbrand lovag szerelmének tündérmeséjét, de elbeszéléséből 1816-ban ő maga írt operalibrettót is. Méghozzá a ma elsősorban szépíróként, illetve operai címszerep gyanánt ismerős Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, vagyis E.T.A. Hoffmann operája számára. Közös művük az Undine a német romantikus opera egyik alapművévé, vagy legalábbis kiinduló pontjává vált. És majd 3 évtized múltán ide, ehhez a témához és ehhez a romantikus, középkorias és fantasztikus mesés hagyományhoz nyúlt vissza az új utat, új inspirációt és nem utolsó sorban új bevételi forrást kereső Lortzing.
Szokásához híven a librettót saját maga készítette el. Természetesen az 1816-os Hoffmann de la Motte Fouquet-féle Undine nyomán. Így Szemere paradox módon még azzal együtt is feszesebbé tette a szöveget, hogy háromból négy felvonásossá formálta a történetet, amelybe szokásához híven könnyen megjegyezhető népies melódiák csak úgy jócskán kerültek, mint remekül hangszerelt, hangulatfestő részletek. De most már következzen a Lortzing vágyait sajnos legfeljebb csak kis részben beteljesítő opera cselekménye, amelynek prózai dialógusait 1966-ra némiképp felfrissítették, fölpaskolták és meghúzták a lemez felvétel számára. Nos, még a 15. században játszódó cselekmény kezdete előtt Hugo von Ringstetten lovag egy vihar elől menedékre lelt egy halászkunyhóban, ahol is rövid úton beleszeretett az ott élő pár nevelt lányába, a szép Undinébe. A vonzalom kölcsönösnek bizonyult, és ők ketten az első felvonásban éppen esküvőre indulnak. A lovak fegyverhordozója Fight nem tart velük, inkább borozgat, és mert az ital megoldja a nyelvét, óvatlanul elárulja a színen megjelenő, magát Kühlebornnak nevező titokzatos férfiúnak azt, hogy Hugo lovak számára ez a románc puszta szórakozás, hiszen van már főrangú menyasszonya. Kühleborn azonban nem más, mint Undine igazi apja, aki érthető okokból dühös lesz ennek hallatán, és elhatározza, hogy megvédi leányát. Így, varázshatalommal rendelkezvén, az eskető pap képét magára öltve, ő is a párral tart, amikor a fiatal házasok útra kelnek egy hercegi kastély felé. Az első felvonásból hallgassuk meg Hugo lovagias hangütésű románcát Nikolaj Gedda, valamint a szerelmesen aggódó szavakkal közbeszóló Anneliese Rothenberger előadásában.

A második felvonásban a lovag arra kéri Undinét, hogy oszlassa el a származását rejtő homályt. A szerelmes asszony pedig őszintén elmond mindent, vagyis azt, hogy vízi szellem. Azt is elárulja, hogy az emberek és a vízi szellemek között az egyetlen különbség az, hogy az utóbbiaknak nincs lelkük. Ám ha egy férfi őszintén szeret egy ilyen lényt, az lelket nyerhet. Megjelenik a színen Bertalda, Hugo elhagyott hercegi menyasszonya, akit Kühleborn kísér, ezúttal diplomata képében. Bertalda értetően csalódott, és gúnyolni kezdi Undine alacsony származását. Ám ekkor Kühleborn közbelép, és elmondja, hogy Bertalda valójában az Undinét felnevelő halászpár lánya, akit 15 éve a herceg talált a tópartján. Maga Kühleborn felfedi a saját kilétét is. Ő a víz birodalmának fejedelme, és ezt követően dühösen távozik. Undine vigasztalni próbálja a kétségbeesett Bertaldát. A második felvonásból következzen most a címszereplő származást felfedő, a vízi lényekről mesélő áriájának hosszabb részlete. Anneliese Rothenberger énekel.

A harmadik felvonásra kiderül, hogy Hugo tényleg álhatatlan szerelmes. Már újra Bertalda tetszik neki, és immár tudni sem akar boldogtalan feleségéről, akit Culeborn visszavisz a vízbirodalmába. A negyedik felvonásban ilyes formán már Hugo és Bertalda esküvőjét ünneplik, és a féktelen mulatság közben letaszítják helyéről a kastély kútját fedő kőlapot. Így hát a kúton keresztül megjelenhet hűtlen szerelmes előtt Undine, Culeborn pedig eláraszthatja vízzel az egész csarnokot. Ám mindeközben Hugo rájön arra, hogy mégiscsak Undinét szereti. És bár a kastély összeomlik, a pár újra összekerül, és Culeborn ítélete szerint életüket a vízi szellemek világában élik tovább. Befejezésül halljuk Lortzing operájának negyedik felvonásából a végfinálé utolsó perceit a Robert Heger által vezényelt lemezfelvételről.

0: Kérem, ha kedvük támadt, és az idejük is engedi, úgy hallgassák meg ma este Albert Lortzing varázsoperáját, az Undinét. És persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor egy igazi különlegesség, Händel Nagy Sándor ünnepe című darabjának mozarti átdolgozása hangzik majd el, Nikolaus Arnoncourt vezényletével. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik Önöktől a műsorvezető László Ferenc. Természetesen ezúttal is annak említésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Csaknem 80 ezeren érettségiztek ma matematikából. Középszinten 3, emelt szinten 4 óra állt rendelkezésre a feladatok megoldásához. A vizsgasorban a diákok és a tanárok szerint sem volt idén rendkívüli példa. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ezt cáfolta és közölte. A kormány már a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia ma megválasztott új elnöke. Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Honrehez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen tegnap azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére. Idén is meghirdeti diák utaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A pályázatot a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-éig. Az utazásokat június 1-e és június 8-a között kell megvalósítani. Szombaton az idén 125 éves Fészek Művészklubban mutatják be Török Ferenc kísérleti dokumentumfilmjét, a Fészek Klubot. Sándor Pál és Török Ferenc részvételével kerekasztal beszélgetést is tartanak. A filmet többször is levetítik. Az estét jazzkoncert és DJ-szettek teszik teljessé. A Fészek Klubot 1901-ben alapították művészek, és már a 20-as években a főváros meghatározó kulturális központja lett. Csehov Sirály című művét mutatja be a Szentpétervári Nemzetközi Színházi Fesztiválon a Szentesi Tóth József Színház. Karabáján örmény származású rendező egyedi látásmódjával és kísérleti színházi eszközeivel új megközelítésben értelmezi a klasszikus művet. A fiataloknak szóló kortárs drámafesztivált 2000-ben rendezték meg először Szentpéterváron. A május 22-én kezdődő egyhetes fesztiválon az előadások mellett mesterkurzusok, tudományos és gyakorlati konferenciák, szemináriumok várják a fórum résztvevőit. Az időjárásról: holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél megélénkül, néhol megerősödik, vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9 és 15, holnap napközben 25 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb itt a Bartók Rádióban. 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Évszázados zenei időutazás a Concerto Budapesttel május 14-én a Műpában. Az éteri hangzású modern kórusműtől Beethoven monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások szerepelnek a műsorban a Keller András vezette szimfonikus zenekar előadásában. Jegyek még válthatók.
4: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Papp Sándor nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Ahogy a hírek előtt László Ferenc kollégám már felvezette a prológban, ma este Albert Lortzing Undine című 4 felvonásos operáját hallhatják arról a felvételről, mely Berlinben a Grunewald kirkében készült 1966. szeptember 2. és 6. között. A szereposztás a következő. Bertalda Ruth Margaret Pütz, szoprán. Hugo von Ringstetten lovag, Nikolaj Gedda, tenor. Kühle Born, Hermann Prey, bariton. Tóbiás, Hans Günther Grimm, basszus. Márta, Sieglinde Wagner, alt. Undine, Anneliese Rothenberger, szoprán. Veit, Peter Schreier, tenor. Hans Heilmann, atya, Gottlob Frick, basszus. Közreműködik a Berlini Rádió kamarakórusa és szimfonikus zenekara. Vezényel Robert Heger. Hallgassuk az első felvonást.

euch? Das weiß ich nicht.

Albert Lortzing Undine című 4 felvonásos operájából szólt az első felvonás. A szereposztás a következő. Bertalda, Ruth Margaret Pütz, szoprán. Hugo von Ringstetten lovag. Nikolaj Gedda, tenor. Küleborn, Hermann Prey, bariton. Tóbiás, Hans Günther Grimm, basszus. Márta, Sieglinde Wagner, alt. Undine, Anneliese Rothenberger, szoprán. Veit, Peter Schreier, tenor. Hans Heilmann atya, Gottlob Frick, basszus. A Berlini Rádió Kamara kórusát és szimfonikus zenekarát Robert Heger vezényli. Hallgassuk a második felvonást.

A második felvonást hallottuk Lortzing Undine című 4 felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Bertalda, Ruth Margaret Pütz, szoprán. Hugo von Ringstetten lovag, Nikolaj Gedda, tenor. Kühle Born, Hermann Prey, bariton. Tóbiás, Hans Günther Grimm, basszus. Márta, Sieglinde Wagner, alt. Undine, Anneliese Rothenberger, szoprán. Veit, Peter Schreier, tenor. Hans Heilmann atya, Gottlob Frick, basszus. A Berlini Rádió kamarakórusát és szimfonikus zenekarát Robert Heger vezényli. Hallgassuk a 3. felvonást.

A harmadik felvonást hallottuk Albert Lortzing Undine című 4 felvonásos operájából. A szereposztás a következő. Bertalda, Ruth Margaret Pütz, szoprán. Hugo von Ringstetten lovag, Nikolaj Gedda, tenor. Kühle Born, Hermann Prey, bariton. Tóbiás, Hans Günther Grimm, basszus. Márta, Sieglinde Wagner, alt. Undine, Anneliese Rothenberger, szoprán. Veit, Peter Schreier, tenor. Hans Heilmann atya, Gottlob Frick, basszus. Közreműködik a Berlini Rádió Kamara Kórusa és szimfonikus zenekara. A karmester Robert Heger. Hallgassuk a befejező 4. felvonást.

0: Albert Lortzing Undine című négy felvonásos operáját hallottuk. A szereposztása következő volt. Bertalda, Ruth Margaret Pütz, szoprán. Hugo von Ringstetten lovag, Nikolaj Gedda, tenor. Kühle Born, Hermann Prey, bariton. Tóbiás, Hans Günther Grimm, basszus. Márta, Sieglinde Wagner, alt. Undine, Anneliese Rothenberger, szoprán. Veit, Peter Schreier, tenor. Hans Heilmann atya, Gottlob Frick, basszus. Közreműködött a Berlini Rádió kamarakórusa és szimfonikus zenekara. Vezényelt Robert Heger. A felvétel Berlinben, a Grunewald Kirchében készült 1966. szeptember 2. és 6. között. A szerkesztő Katona Márta volt.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Haydn G-dur zongoratrióját hallják. Előadja Nicolas Mayhusen zongorán, Noah Wildschut hegedűn és Benjamin Kruithof gordonkán. A felvétel Amsterdamban, a Concertgebouw-ban készült 2026. február 8-án.

0: Joseph Haydn numero 25-ös G-dur zongora trióját hallottuk. Előadta Nicolas Meussen zongorán, Noah Wildschut hegedűn, Benjamin Kruithof gordonkán. A felvétel Amsterdamban, a Concertgebouw-ban készült 2026. február 8-án. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Egy belga klarinétművész, Jean-Luc Votano két lemez felvétele ezen az estén. Előadásában a pályakezdő Carl Amadeus Hartmann 1930-ban, majd Magnus Lindberg 2001-ben írt művei szólnak. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkő Gyula. Sokoldalú muzsikus, az 1982-ben Liège-ben született klarinétos Jean-Luc Votano, hiszen túl azon, hogy szenvedélyes szerelmese a kortárs zenének, meg annyi néha különleges formációban a régebbi korok zenéjét is szívesen játsza. New Yorki 2006-os debütálása óta olyan neves karmesterek szólistája lehetett, mint Armin Jordan, Louis Langré vagy Yuri Simonov, de kamara partnere volt többek közt Marta Argerich és Michael D'Alberto zongoraművészeknek is. A kortárs zenéhez fűződő viszonya nyomán meg annyi kompozíciót ajánlottak Jean-Luc Votanónak, aki azokat rendre be is mutatta. Elsőként egy fiatalkori zsenge, a mindössze 25 esztendős Carl Amadeus Hartmann 1930-ban klarinétra, vonós négyesre és zenekarra írt alkotása. Különös hangszerösszeállítású darab különleges hangvétellel. A saját hangját még kereső, ám már meg annyi új, jellemzően Hartmanni hangzással. A mű három nagyobb szakaszra osztható, egy bevezetőre, egy hat részből álló variációsorozatra és egy fantáziára. Koncertó klarinétra, vonós négyesre és zenekarra. Carl Amadeus Hartmann művét, Jean-Luc Votano, a Danel Quartet, valamint a Liège-i Filharmonikus zenekar előadásában hallják Christian Arming vezényletével.

Versenyművet hallottak klarinétra, vonós négyesre és zenekarra. Az 1930-ban komponált alkotás szerzője a 25 éves Carl Amadeus Hartmann volt. A Danel Quartet és a Liezsi Filharmonikus zenekar játszott Christian Arming vezényletével, a szólista Jean-Luc Votano volt. Az Ársznóva adásában a belga klarinétművész Jean-Luc Votano felvételeiből válogatunk. Egy tételes, 5 szakaszból álló versenymű következik előadásában. 2001-ben az akkor 43 esztendős Magnus Lindberg jó barátjának, Kári Kriku-nak írta meg majd félórás koncertóját. A bemutatóra 2002. szeptember 14-én került sor az ő szólójával, Jukka-Pekka Saraste vezényletével. A japán bemutatót azonban már Jean-Luc Votano játszotta 2009-ben. A belga művész ekkor találkozott először a versenyművel, melyet azóta már számos helyen előadott. A most leforgatandó hangfelvétel 2018. júniusában készült Liège-ben, a Filharmónia nagytermében. A város szimfonikus zenekarát továbbra is Christian Arming vezényli.

0: a finn zeneszerző Magnus Lindberg 2001-ben írt klarinét versenyét a Liezsi Filharmonikus Zenekar játszotta Christian Arming vezényletével. A szólista a belga Jean-Luc Votano volt. Az Ásznóha adásában holnap Tusa Erzsébet és Lantos István felvételei szólnak. Ha tehetik, tartsanak velünk, a szerkesztő műsorvezető Bánkövi Gyula búcsúzik, a viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A historikus muzsika után a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Műsorukon Rimszkij-Korszakov, Ravel és Muszorszkij egy-egy kiváló szerzeménye. Utóbbiban közreműködik Mihály Damian baritonénekes. Az est karmestere Héja Domonkos. A január 9-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, szerdán 20 óra 46 perckor, a Bartók Rádióban. Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm az éjszakai jazzklub hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma is lemezbemutatóval készültünk a Dés András Quartet Decisions We Make című albuma a zenehallgatás tárgya. Szerkesztőnk vendége a formáció vezetője Dés András volt.
3: Dés András ütöngszeres művész kvártetjének újabb lemeze jelent meg, és én úgy gondolom, hogy ez eléggé hasonlatosan a szempontból az előzőekkel, hogy itt is egy zenei folyam van, hiába látok 12 trekket, ez attól még egybe hallgatandó, és egybe is kell hallgatni, mert abszolút egyik zene jön a másikból. Úgyhogy kérlek, András, az mesélj azért előre az albumról is.
4: Így van, ez az előző kvártetlemezhez hasonlóan egy nagy egybefüggő zene folyam, egybe is vettük föl, 49 percnyi zene, és tulajdonképpen ez a negyedik album, ahol ezzel a zenei attitűddel kísérletezek. Tulajdonképpen ez most már nem is kísérletezés, mert elég régóta csináljuk ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ez működik. Nagy történetet mesélünk sok kis epizóddal, de hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy hagyományos jazzlemez, ahol trackek vannak, és akkor mindenkinek megvan a maga kedvenc száma, és adott esetben csak azt hallgatja. Meg különösen manapság ugye a singlek korában, amikor tényleg sokszor van az, hogy az emberek egy-egy számot hallgatnak meg lemezekről. Én azt gondolom, és azt javaslom, hogy ez érdemes ezt a lemezt egy ültében végighallgatni az embernek, mert ez tényleg szerintem úgy adja át igazán azt az élményt. Tehát tényleg, amikor leülünk egy nagy lélegzetvételű filmet megnézni, vagy amikor leülünk egy regényt elolvasni, azt hiszem, hogy a mi lemezünk is valami hasonló hozzáállást igényel, és én azt hiszem, hogy megéri, mert tényleg a visszajelzések meg az eddigi kritikák alapján egyértelműen az látszik, hogy az, aki rászánta az időt, és ezt a 49 percet végighallgatta egyben, az valami olyan élményt tudott kapni a lemezt végighallgatva, semmiképpen sem mondható hétköznapinak. Tehát, hogy tényleg ez a történet, aminek eleje van, közepe van, vége van, ez valahogy máshogy bújik bele az ember lelkébe.
3: Az érdekesség az, ugye, hogy te vagy végig úgymond a zeneszerző, de van négy olyan track, ahol mind a négyötök neve szerepel, és az teljesen egyértelműen hallatszódik, hogy ez egy improvizáció. Homo Ludens címet adtatok neki, és igazából nem is tudom, hogy miért csak négy van belőle, tehát elvileg lehetne akár mindegyik szám között talán ilyen improvizáció.
4: Erre nagyon-nagyon egyszerű a válasz, és teljesen jogos a kérdés, hiszen ugye az alapvető koncepció az az, hogy nekem vannak számaim, amiket oda viszek a zenekar, rendelkezésére bocsátom, összeállítjuk a számsorrendet, és aztán ugye ezeket a számokat ilyen szabad zenei terekkel kötjük össze. Tehát, hogy fogalmunk sincs, hogy hogyan fogunk az egyik számból a másikba eljutni, annyit tudunk, hogy van egy adott darab, aminek nyitva van a vége, abból elindulunk valahogy, azt látjuk úgy homályosan a távolba, hogy hova szeretnénk eljutni, de aztán, hogy ez az út, ez pontosan milyen kacskaringós lesz, és milyen hepehupás, és milyen szélsőséges érzelmi és dinamikai utakat járunk be, arról fogalmunk sincs. És én azokat az improvizációkat szedtem ki külön tracknek, és neveztem el Homo Ludens 1-2-3-4-nek, ahol úgy éreztem, hogy ezek önálló zenei gondolatot képviselnek. A későbbi improvizációk aztán nagyon szorosan kapcsolódnak az előtte vagy utána elhangzó szám zenei gondolataihoz. Tehát, hogy van például az úgynevezett Dead Jokes című szám, ami előtt egy elég hosszú improvizáció van, de ez az improvizáció már annak a dalnak a motívumára épül. És akkor úgy éreztem, hogy ez hülyeség különszedni, mert annyira koherens egy zenei gondolat. De ezek a Homo Ludens című számok, ezek viszont önálló számként is megállják a helyüket, és azt gondoltam, hogy érdemes ezeket különszedni, mert így talán jobban értelmet nyer, és talán a közönség számára is jobban befogadható, hogy és elképzelhető, hogy hogyan is történik ez a nagy 49 percnyi zenefolyam felépítése.
3: Kérlek, a muzsikus társaidról is mondj el néhány szót.
4: A muzsikus társaim mind a hárman Bécsben élő zenészek, de egyikük sem Bécsben született. Van köztük Salzburgi, van, aki Japánban született, van, aki Vorarlbergben, ugye Ausztria legnyugatibb tartományában. Martin Eberle trombitán játszik, Philipp Nücklin zongorán és Kenji Herbert gitározik, és az az igazság, hogyha valaki végighallgatja a lemezt, akkor azt hiszem, hogy hallhatja, hogy tökéletes partnerek ebben a közös nagy zenei kalandban. Amit szintén most, hogy már van pár használható és nagyon szép és pozitív kritika a lemezről, nagyon-nagyon örülnek annak, hogy azon túl, hogy a kritikák kiemelik, hogy egyenként milyen csodálatos zenészek ők, de hogy amit minden kritika kiemel, hogy van egy nagyon karakteres és erős zenei szandunk, és hogy így négyen tulajdonképpen tényleg egy egységként funkcionálunk, a koncertjeink után is a legtöbb kritika, vagy legtöbb pozitív visszajelzés arról szól, hogy milyen fantasztikusan szól ez a zenekar, aminek azért örülök nagyon, mert azt eddig is tudtam róluk, hogy kiváló zenészek, egytől egyik tényleg hát az osztrák, vagy az európai jazz zenei életvezető izgalmas egyéni hangjai, de az, hogy négy ember megtalál egy olyan közös hangot, ahol nem az egyéni teljesítményekre van a legnagyobb hangsúly, hanem az, hogy közösen hogy tudunk létrehozni egy ilyen nagy történetet, azt hiszem, hogy ennél jobban semmi nem tudja dicsérni ezt a kvártettet és ezt az albumot.
2: Szóljon a Decisions We Make album, remélem, hogy már úgy rendezték a soraikat, ahogyan Dés András javasolta, hogy egyben meg tudják hallgatni a zenefolyamot. Büntelem, az első Homo Ludens, People at Places, második Homo Ludens, Brigitten Auer Ballad, majd a harmadik Homo Ludens, utána a Banán Klub és a negyedik Homo Ludens hangzik el, ezt követi az Obsession Unlimited, majd az Unspoken, utána a Dead Jokes és a Búzások után.

Johann Philipp Kirchberger G-dur szonátáját Konrad Hüntéler, Wouter Müller és Ton Koppmann játszotta. A zeneszerző Wilhelm Friedemann Bachot támogatta egy időben, talán kegyeletből, de nyilván Friedemann tehetsége iránti tiszteletből is igyekezett a Bach fiút segíteni. Most hallgassuk meg Telemann G-dur kvartettjét.

Telemann G-dur kvartettjét Aira Maria Lichtipu és a kóre együttes szólaltatta meg. Telemann egész életében éles szemmel követte környezetének változásait, és az új stílus irányzatokra időskori műveiben is mindig élénken reagált. Most Antonín Dvořák, opusz 44-es D-moll szerenádja szól.

Dvorzsák szerenádját a kanadai kamara együttes adta elő Rafi Armenián vezényletével. Giovanni Maria Trapacci zenéje következik kettős hárfán. Ahhoz, hogy a diatonikus hárfán a nyugati tonális zene összes hangneme elérhető legyen, arra volt szükség, hogy a hangsor hangjait mind felfelé-lefele módosítani lehessen, így született meg a kettős hárfa.

Giovanni Maria Trabacsi két darabját Margaret Köl játszotta kettős hárfán. A mai koncerthárfák kettős pedálhárfák, magasságuk 180 cm és 47 hűjük van, és milyen gyönyörű hangszerek. Most hallgassuk meg Felix Mendelssohn első szimfóniáját.

Felix Mendelssohn első szimfóniáját a BBC Walesi szimfonikus zenekarra játszotta Thierry Fischer vezényletével. A gyermek Mendelssohn találkozott Johann Wolfgang Goethével, akire nagyon nagy hatást tett a fiú irodalmi és zenei adottsága, zenetanára pedig megismertette őt Johann Sebastian Bach muzsikájával. 2 óra van.